Köszöntjük Ibolya nevű hallgatóinkat! Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ibola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki, jelentése a virág maga. Számos ismert személy kapta ezt a nevet, Csák Ibolya olimpiai bajnok magasugró, Dávid Ibolya politikusnő, Melman Ibolya kézilabdázó, Olá Ibolya énekesnő, és ön kedves Ibolya, aki most a rádiót hallgatja.

0: csaknem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak. Veszélyben a kőrisfák, átmeneti enyhülésre számíthatunk ma az időjárásban. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Csak nem 1 milliárd forintot fizette ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, terült ki egy hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Két ember életét követelő vasúti munkabaleset miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy építésvezető ellen. A tragédia 2023. novemberében történt egy Debrecen melletti vasúti átjáróban, ahol két munkást elsodort egy motorvonat. Az ügyészség szerint az építésvezető súlyos mulasztásokat követett el, nem jelentette be a munkát a vasúttársaságnál, nem kért belépési engedélyt a dolgozóknak, és nem gondoskodott szakfelügyeletről sem. Emiatt a vonat sebességét sem korlátozták, a mozdonyvezető pedig nem tudott a munkavégzésről. A két munkás a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette. Az építésvezető ellen vádat emeltek, az ügyészség felfüggesztett fogház és pénzbüntetést indítványozott, közölték. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
0: Ma már záporra, zivatarra is számíthatunk, több adagban érkezhet csapadék Debrecenbe, és a környéken is számíthatunk esőzésre. 34 fok lesz a legtöbb, a következő napokban pedig csapadék ugyan nem lesz, de maradnak a 35 fok alatti csúcsértékek. Éjszakára 21-20 fokig hűlhet le a levegő, továbbra is magas lesz az UV-sugárzás. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.

0: te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-540.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!
3: Ez reklám volt.
4: A Best FM-en.

Jonas Blue és G.P. Cooper a Perfect Strangers-el a Best FM-en. 6 óra van, jó reggel, Debrecen! Don't you sweat it, baby. Indul a reggel! Végre pénteken? Hát végre csütörtökön, hogyha holnap megint péntek lesz. Tudják, mire gondolok? Munkalap áthelyezés! Hát kell pont az ébredés pillanataiban erre emlékeztetni a mi drága jó hallgatóinkat. Kell, nehogy elfeledkezzen róla valaki, például én. Szóval holnap is együtt a reggelben, de hát hol van az még addig? Túl kell élnünk a mai napot, mindjárt Taylor Swift-tel és az Opalite-tal, aztán Brian Adams-tel és a Cloud Number 9-nal.

0: túlélést az előbb emlegettem, akkor... I will survive. Túl fogjuk élni a nyár következő hőhullámát is, aminek lassan úgy néz ki, az extrém hőségnek vége lesz. A reggel viszont mindjárt indul. Hogy könnyű legyen az ébredés. So easy. Többek között Olivia Dean aktuális lágerével. Kezdhetünk?
1: Egy éve vezették be a zónás parkolási rendszert Debrecenben. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. A nagy hőségben is fontos a véradás. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Enyhítette a parkolási gondokat a zónás parkolási rendszer Debrecenben, melyet egy éve vezettek be a belvárosban és a lakótelepeken is. A debreceni lakcímmel rendelkezők továbbra is két ingyenes a lakóhelyük környékére érvényes parkolóbérletet igényelhetnek. Az öt parkolási zónára osztott rendszer célja az volt, hogy gyorsabban cserélődjenek a belvárosi parkolóhelyek, miközben a lakótelepeken könnyebben találjanak helyet az ott élők. A belvárosi piros zónában továbbra is legfeljebb 3 órán át lehet parkolni. Népszerűvé vált a kedvezményes napi parkolóbérlet is, amely 4 órás parkolási díjért egész napos várakozást biztosít az adott zónában. Emellett egyre többen választják az online bankkártyás vagy mobiltelefonos fizetést, miközben a készpénzes parkolás aránya folyamatosan csökken. Foglalta össze a Dehír. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adó hivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: A nagy hőségben is kiemelten fontos a véradás. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálata jövő héten is több hajdúbihari helyszínen szervez véradást. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszobáton, Nyíradonyban és Hajdunánáson is várják az önkénteseket. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig meghaladja az 50 kg-ot. A véradás személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya is szükséges. A pontos helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat honlapján érhetők el.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, hogy lesz-e valami abból a felfrissülésből, abból a lehűlésből, amit napok óta emlegetünk, mert mint hogy azt mondtuk, hogy csütörtökre érkezik egy hidegfront, és péntekre, vagy még inkább szombatra, tehát az előttünk álló hétvégére felfrissül a levegő, és megszűnnek a 40 fok feletti hőmérsékleti értékek.
1: Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
0: Jaj, és kedves parlagfűre érzékenyek, lassan magas lesz a pollen koncentráció, úgyhogy hamarosan itt van az annyira nem várt parlagfű pollen szezon. Legalább itt van a felfrissülés is, valóban elbúcsúzunk a 40 fokoktól, de így sem fogunk fázni. Ma is 34 fok valószínű, holnap szombaton meg 31, tehát az lesz majd a mélypont. Aztán újból emelkedik a hőmérséklet, és a jövő hétre visszatérnek a 35-36 fokok. De mégsem 42, meg 43, ami volt az elmúlt napokban. Na úgy néz ki, hogy egyszerre legalább három hallgatónk is a budai nagyantalon közlekedik. Például Tihamér, Köszönjük szépen, a Budai Nagy Antal utcában működik a Trafi Pax, aztán Vivien, most tették be a Budai Nagy Antalon a madárkát a kalitkába, és természetesen jó reggel, Debrecen!
4: Jó reggel, mert itt Páné Gabika vagyok, működik a Trafi Pax a Budai Nagy Antalon, most élesítették.
0: És Gabikának is köszönjük a bejelentkezést, küldjük is a zenei kedvenceket végre pénteken, ami kicsit a felemás péntek lesz, de erről majd bővebben később, most indul a reggel, az Opel Eye-től Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok rá!

0: Hold the number 9, a Best FM-en Bryan Adams dalát hallották.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: És hát igen, naptár szerint péntek reggel ébresztjük önöket, elvileg a hétvége nyitányában. Gyakorlatilag az majd holnap lesz, mert hogy holnap még munkanap, az augusztus 20-ai hosszú ünnepi hétvége miatt valamit valamiért. És mielőtt elkezdenék számolgatni a felhőket a fejünk fölött, Bryan Adams, a kanadai rockstar Cloud Number 9 című dala után, azért az megvan, ugye, hogy ez egy slang, ez a Cloud Number 9, és pontosan nem a felhők számozására utal, hanem egy kifejezés az Englishben, miszerint, ha valaki ezt mondja, akkor nagyon boldog, a fellegekben jár, örömteli és eufórikus állapotban van. Hát a tegnap esti nagyerdei összecsapás miatt kevesen lesznek ma eufórikus állapotban, ugyanis kikapott a DVSC, a Loki tegnap a Kopenhága csapatát fogadta, és tőlük 3-0-ra kikaptunk. A végeredmény tehát DVSC Köbenhof. A konferencia ligában 0-3, ami azt jelenti, hogy nagyon távolra kerültek a csapatunk továbbjutási reményei. A jövő héten visszavágó, hát ez nem semmi hátrány. Közben még azért jön a Nyíregyháza is a hétvégén, úgyhogy durva hete van a DVSC-nek.

bejelentés, hogy igen, felfrissül a levegő. Most reggel azért annyira még nincs változás a tegnapi naphoz képest, mert hogy 23-24 fok van, de napközben már nem lesz 40-41 fok. 35 esők, záporok, zivatarok lehetnek, legyenek is. És holnapra a távozó hidegfront után 31 fok marad majd, tehát a szombatunk az sokkal közelebb lesz, mint a 30 fokhoz, mint az elmúlt napokban bármikor. A reggelt új kedvencünkkel folytatjuk, én imádom ezt a dalt, remélem, hogy önöknek is mosolyt varázsol az orcájukra. 5 perccel fél hét előtt, még a Best kalendárium előtt, amelyben az ibolyákat köszöntjük a nevük napján, érkezik Olivia! Olivia Dean! És legyen ez a reggel üzenetem!

Best FM rádióban a Zápor Ozsetsz dalát hallották, jól lenne már jó ki Zápor Ozsetsz nélkül, eső, zivatar, eső, csapadék, hát porzik az egész vidék, meg minden. Ó, tényleg, imádkozzunk együtt egy kis esőért, és köszöntsük együtt az ibolyákat, az afrodítéket, az arabellákat, és a vénuszokat a nevük napján. Augusztus 7-e van, 466 éve annak, hogy Nyír Bátorban megszületett Bátori Erzsébet, a vérgrófnő, akiről rémséges és kegyetlen legendák élnek. A történelem tudomány ma már tudja, hogy ezek koncepciós vádak voltak, a történetek még mindig negatív színben tüntették fel az ő alakját. Valószínűleg a birtokait akarták megszerezni, ezért kellett karaktergyilkolni, te jó ég, 466 éve. Akkor született Bátori Erzsébet, az 1500-as években járunk, szóval azért kellett karaktergyilkolni a grófnőt, és ellene felhozott hamis vádakat létrehozni, hogy megszerezzék a birtokait. 150 éve született Hollandiában Margaret Gertrude Celle, azaz Mata Hari, akiről Hobóék egy remek dalt írt.

0: Táncos nő, kurtizán és egyben kém utóbbi karrierre tette híressé 1917-ben, amikor letartóztatták és halálra ítélték kémkedései miatt. A kivégzése nem engedte, hogy bekössék a szemét, és a kivégző osztagnak még egy puszit is küldött. 150 éve született Hollandiában Mata Hari, a híres kémnő. 115 évvel ezelőtt Magyarországon Bibó István író, ma lett 84 esztendős a hollywoodi filmes világból. A fűrész, figyelem, hátborzongató percek következnek, garantált a libabőr, bocsánat, ha éppen most ébrednek, mert ha látták a fűrész bármelyik részét, akkor Tobin Bell, a főszereplő 84. születésnapján szerintem megvan önöknek is ez a hangulat.
1: Hello, Amanda. De nem ismersz még, de én már ismerlek. Lenne egy kis játék. Íme ez a vége, ha veszítesz.
0: Lenne egy kis játék, születésnapi játék, lehet nevezni. Minden káros következmény nélkül, és tortát nyerni bestfmdebrecen.hu, és ugyanott várjuk a névnaposok nevezését is, meg a házassági évfordulósokét is. Mulder ügynök, ő ma 66 esztendős lett, később érkezik. Charlize Theron, az ördögügyvédje és az árvák hercege sztárja, ma 51 esztendős. Jimbo Wells, internetes vállalkozó, a Wikipedia egyik alapítója 2001-ből, ma a 60. születésnapját ünnepli. És a metal világának egyik legnagyobb alakja. A lemezborítók zseniálisak voltak. Gyermekkoromban rosszat álmodtam ezek miatt.

0: Black is méden, uraim, igazi rockerek, Fear of the Dark. Na hány éves lett ma Bruce Dickinson, az Iron Maiden énekese? 68-on gratulál neki. A Best FM. Boldog névnapot a 104,6 MHz-en.
1: Köszöntjük Ibolya nevű hallgatóinkat! Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ibola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki, jelentése a virág maga. Számos ismert személy kapta ezt a nevet, Csák Ibolya olimpiai bajnok magasugró, Dávid Ibolya politikusnő, Melman Ibolya kézilabdázó, Olá Ibolya énekesnő és ön kedves Ibolya, aki most a rádiót hallgatja.
0: Olá, Ibike érkezik most is, és majd később is, igen, és nekünk is vannak Ibolyáink a családban. Drága jó nagymamám ott fenn a Mennyországban, nagynéném meg itt Debrecenben. Boldog névnapot kívánunk Ibi néninek! És bocsánat, egy régi rádiós kabaré tréfa jutott az eszemben az Ibolyákról. Rendőr megállítja, vagy megáll az utcán, hát ledéren ácsorgó hölgynél, és azt kezdi, miközben ugye ezt hallja, kis Ibolyát tessék, megáll a rendőr előtt, és megkérdezi a nevét, jó napot, hölgyem, szabad a nevét? Kis Ibolya. Bocsika kis Ibolyáktól, kedves Ibolyák! Afroditék, Arabellák és Vénuszok, érkezik az egy elfelejtett dal, speciális névnapköszöntő most 7 perccel, fél hét után.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a csillagok egy kicsit nehezebb, feszültségekkel terhes napot hozhatnak. Könnyebb lehet a dolga, ha délelőtt próbálja a kötelezettségeit teljesíteni, délután, ha teheti, vonuljon vissza. Bika, üzleti ügyek tárgyalására a nap első fele alkalmas, még az is lehet, hogy kedvező ajánlatot kap. A magánéleti gondjai a... Bika, üzleti ügyek tárgyalására a nap első fele alkalmas, még az is lehet, hogy kedvező ajánlatot kap. Ikrek, ha problémája van egy másik emberrel, próbáljon higgadtan, az önre jellemző kedvességgel beszélni vele. Egy külföldi utazás most jót tenne önnek, szüksége van egy kis helyváltoztatásra. Rák, a bolygók jelzései szerint önnek most egy kis elvonulásra van szüksége. Keresse az energiát adó, nyugtató helyeket, és ne feledje, a belső csendet akkor is megteremtheti, ha emberek veszik körül. Oroszlán, a házasságban élőknél előfordulhat, hogy a kapcsolat válságba kerül. Küzdjön ez ellen, nagy ajándék a sorstól, hogy van egy társunk, akire biztosan számíthatunk. Szűz, a társtalan bizonyára vágyik már egy olyan kapcsolatra, amelyben biztonságban tudhatja magát, és az érzelmi szükségletei is kielégülnek, többet kellene társaságban forgulódnia. Mérleg, legyen megfontolt, a kínálkozó utak között lehet járható és járhatatlan is, ne tévessze össze a kettőt, vegye elő híres ítélőképességét és válaszza a biztonságosabb megoldásokat. Skorpió, ön képes a tartós összpontosításra, a figyelmét nem könnyű elterelni, a munkáját magas színvonalon végzi, ennek jutalmaként nagy sikert érhet el tiszteletre méltó körökben. Nyilas, hamar túl lehet azokon a nehézségeken, amelyeket ez a hét hozott, mivel most képes összeszedni magát, gyorsan eredményre is jut, keljen korán, mert a reggel a legproduktívabb napszaka. Senki nem állhatja az ön útját, ha jó szándék kíséri a tetteit. A férfiak jól járnak, ha este gavallérként viselkednek. Jól zárhatja a napot, ha nem halogatja a teendőit, hanem elvégzi azokat. Vízöntő. A vízöntők alkalmazkodók, jól reagálnak mások érzelmi állapotaira, és tudják, mivel járhatnak mások kedvében. A csillagok kegyesek önhöz, a szívügyei a kedve szerint alakulnak. Alak. Apróbb probléma nehezítheti ezt a napot, mégis most gyors megoldást találhat szinte minden bosszantó helyzetre, barátai pedig újfent megtapasztalhatják azt, hogy önre mindenben lehet számítani.
1: Fogyasszon minket a reggeli emellé!

0: Energia és a Four Moods a Best FM-en a péntek reggelben 7 perccel 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! Közlekedési információk jönnek a 104,6 MHz-en. Először is a Trafibox aktív már a Budai Nagy Antalon. Köszönjük a sok-sok bejelentést. Aztán nem változik egyelőre a Budai Nagy Antal utcánál a közlekedési rend. Olyannyira nem, hogy a kivitelezőtől kapott információk alapján tudjuk, ugye ez a közlekedési és beruházási minisztérium projektje, hogy az aszfalt kopóréteg beépítése és a jelzőlámpák befejező munkálatai következnek, illetve a végleges forgalomtechnikai elemek kihelyezése és a burkolati jelek felfestése. Azonban egy picikét csúsznak a munkálatokkal, ez azt jelenti, hogy elvileg ugye augusztus 7-én, tehát ma már visszaadták volna a forgalomnak, a Budai Nagy Antal újranyitása ma történt volna meg, de nem fog, hanem a legfrissebb információk alapján jövő héten csütörtökön, tehát augusztus 13-án. Addig továbbra is a Budai Nagy Antal utcai ágon útlezárás van, és az ideiglenes forgalom korlátozásra és útterelésekre számítsanak. Hát ez így volt az elmúlt hetekben, és akkor így lesz legalább még egy hétig. Mi lesz holnap? Holnap munkanap. Ebből pedig egyenesen következik, hogy a DKV a járatait a holnapi szombati munkanapon tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekedteti majd. Köszönjük a tájékoztatást, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája a Pupilla Optika támogatja.
0: Ahol ilyen volt, ilyen lett rovatunkban irány a 80-as évek. A Spandau Ballet eredetileg 1983. augusztus 7-én jelentette meg a dalt, amelynek a címe Gold, úgyhogy már is hallhatják, milyen volt 1983. augusztusában, és aztán rögtön jön még a hírekig az, hogy mi lett belőle.
2: Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm. I left them here, I can't.

0: egy remake, ami nem rontotta el az eredeti verziót, sőt, frissebbé tette. Hát friss reggelt mindenkinek a Best FM-en. 7 óra van, úgyhogy kedves, rutinos Best FM rádió hallgatók, ugye tudjátok, hogy mi következik. Telefon a kézben, jöhetnek az egyesek. Hey, David Guetta, Neo és Akon dalára, ez a Play Harder. Úgy látom, Ágnest már sikerült meggyőznünk, elég hamar, Ágikám. Mi van akkor, hogyha ez jobban bejön? Semmi probléma, küldesz egy kettest is a Hunter X-ra és a Goldenre. Ajánlatunkkal pedig két legyet ütünk egy csapásra, mert várjuk a Disney rajzfilmek rajongóit, mondjuk a Tarzanét, és várjuk Ákos rajongóit is egy hármasra. Sőt, igazából nem is két legyet, hanem három legyet, mert várjuk a Phil Collins rajongókat is, hiszen a Tarzan eredetében a gyermekember Phil Collins írta. Hosszas casting után pedig Ákos énekelte el a magyar verziót. Ez lesz a gyermekember, mert csak az a kérdés, hogy mikor lesz itt a Best FM-en.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: Pontosan 7 óra van.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nagy a világ, hey!
4: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
8: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
9: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
1: Reklámot hallottak.
10: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben. Egy szabadnapos rendőr segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben a ponthatárok után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után jelentősen megélénkült az albérletpiac. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 47%-kal nőtt az egyik országos ingatlanportál adatai szerint. Azt írják, miközben országosan csak mérsékelten emelkedett a kereslet, a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben erőteljesebb mozgás látható. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet továbbra is jelen van, de főként azokban a városokban koncentrálódik, ahol jelentős felsőoktatási intézmény működik, és korlátozottabb a megfelelő áru albérletek kínálata. Debrecenben augusztus elején a kiadó lakások medián bérleti díja 220 ezer forint körül alakult. A ponthatár hirdetés utáni első napokban a bérleti díjak még nem változtak számottevően, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Egy szabadnapos rendőr is segített megfékezni egy autótüzet Hajdúnánáson. Posa Zsolt főtörzszászlós a Lehel utcában lett figyelmes a lángoló járműre, és azonnal a 70 éves tulajdonos segítségére sietett. Miután a tűz egyre nagyobb lett, először biztonságba kísérte a házban tartózkodó idős asszonyokat, majd a szomszédokkal is egy arra járó autóssal közösen folytatta az oltást. Bár az autó teljesen kiégett, sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a házra, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
3: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
0: Jó híreink vannak az időjárással kapcsolatban, hiszen
10: átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
0: Köszi, Évi! 24 fok van egyébként jelenleg, ugyanannyi, mint tegnap, 22-23-24, tehát annyira nem frissült fel, majd lehet, hogy ma jön az a bizonyos eső, és hát holnapra hozza napi csúcsként a 31-32 fokokat. Én meg hozom a zenei kedvenceket, igaz, hogy most ebben önök döntöttek, hiszen ez a reggeli villámvoks, azt írta Zsuzsi, hogy 1-2-3, így tökéletes a sorrend, csodás reggel Debrecen, csodás reggel Best FM. Aztán Budapestről Ádám, szevasztok, Ádám Pestről, szeretném az egyest megjelölni. Hát így indultunk, de aztán kicsit változott ám a tendencia, ahogy a hírekben hallottunk előre, én csak 20 a strigulákat, az egyes lemaradt, és az igazi küzdelem a kettes és a hármas között, tehát a Golden és a gyermekember között volt. Aztán végül jött József.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: veled. Jött, látott, és az ő segítségével győzött ma reggel. Ha! Ennyit tennénk hozzá. Ha! Azért Phil Collins, meg Ákos, meg mondjuk a Tarzan egyben, hát ez egy nyerő hármas. Egy dal van, ez a gyermekember, Debrecen kedvenc rádiójában.

0: Az Oscar-díjas Golden Huntress dal a második helyen végzett ma a reggelben, én pedig elnézést kérek az előző. Végre péntek, örüljünk együtt a hétvégének, de hát hogyha a naptárra pillantunk, akkor...
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Ez már a péntek reggel.
0: Ez mégiscsak egy péntek reggel. Felemásra sikeredett az munkalapát helyezés miatt. A héten még úgy, hát meg-meg villantották a lehetőséget annak, hogy a nagy meleg miatt áthelyezik ezt a munkanapot, és mégsem lesz munkanap áthelyezés, hanem hétvége lesz normál, de ez nem így lesz. Holnap is dolgozunk, és azért, mert holnap már csak 30-31 fok lehet. És gondoljanak csak például bele abban, hogy vannak, tudom, szakrendelések, ahova erre a szombati munkanapra már rég kiosztották a betegeknek a sorszámokat. Ugye a különböző szakrendelésekre, és hát mi lett volna akkor, ha két nap előtte kitalálják, hogy ups, sorry, mégsem dolgozunk, az egészet újra kell tervezni. Hát nem, mert hogy holnap munkanap, úgyhogy örüljünk együtt ennek a rövidke hétvégének. Én az előző voksolóknak mindenkinek visszaválaszoltam, hogy hát szép rövid hétvégét kívánok, és akkor jó sokan visszaírták, hogy Laci légy erős, mi már ma sem dolgozunk, és holnap sem fogunk. Jó, hát vannak ilyen munkahelyek, ez a munkahely nem a Best FM, úgyhogy én holnap jövünk, és ébresztjük majd azokat, akiknek normál ütem szerint kell augusztus 8-án szombaton munkába indulni. Ma azonban még csak augusztus 7-e is péntek van, az Ibolyák és a Vénuszok ünnepelnek, meg az Afroditék és az Arabellák, és mindjárt azok, akik David Guettára és Neo-ra, valamint Akonra szavaztak, mert a Playhard érkezik. De előtte hadd mondom azt a friss közlekedési információt, amely nem annyira friss, mert az előző órában már többen jelezték. A Budai Nagyantalon van aktív trafivoxunk, és hadd mondjam azt a friss sporthírt, ez sem annyira friss, mert az előző órában már mondtam, hogy tegnap este kikapott a DVSC itthon. A konferencia liga, ezt nem bírom megjegyezni, hogy konferencia a liga. A konferencia liga selejtezőjében érkeztek a dánok, és hát győztek 0-3-ra, ami azt jelenti, hogy nagyon távol úsztak a továbbjutási esélyeink. Rendkívüli hőségben játszott tegnap a DVSC, és hát jócskán alul maradt a Kopenhága csapatával szemben, úgyhogy egy hét múlva visszavágó nem lesz egyszerű, de nincs lehetetlen. Hiszen ez a Best FM 3 perccel 4-8 után a péntek reggelben. Jó reggelt!

0: karrier oldalát?
1: Pötyögöm, jobs.scheffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
0: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
1: Tudod mit? Csináljuk!
2: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50. Mit kínál a Maxiláj?
0: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiláj töltőállomás.
3: Elfogyott az ital? Irány a Méltrade Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltrade Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.

Let's talk about sex, azaz let's talk about, hát egyelőre nem kell, bár frissül az idő, 30 fok felett marad így is a hőmérséklet. Na és Veronika, a horvát tengerparton is nagy a hőség? Épp az előbb küldött a Best FM rádiónak egy Facebook fotót, azt írta, itt is veletek futok. Köszönjük a megtisztelő figyelmedet ott a távolban. Azt írta, amíg a család alszik, ő a szokásos reggeli futását megtette most éppen a tengerparton, és csak is a Best FM rádió muzsikájára. Gondolom, már túl vagy rajta, Veronika, azért mi diktáljuk a tempót továbbra is, mindjárt a Csúcson túl című dallal, egy perccel, 7:30 után. Két közlekedési információ, összefügg a kettő, mondjuk nem teljesen, a Budai Nagyantal utcáról van szó mind a két esetben. Az egyik az egy trafi box, aktív trafi box, a másik pedig az a lezárás, ami a munkálatok ideje miatt most csusszan egy picikét, mert hogy elvileg úgy volt, hogy ma visszaadják a forgalomnak a lezárt Budai Nagyantalt, de nem, hanem a utolsó simítás a munkálatokban jövő héten csütörtökig tartanak, pontosabban szerdáig. Ez azt jelenti, hogy a DKV a 25-ös busz továbbra is szünetelteti, vagy pontosabban terelő útvonalon közlekedteti, és a 25Y-os, illetve a 125Y-os az, ami átmenetileg szünetel a lezárt Budai Nagyantal miatt, amit eredetileg ugye ma szerettek volna visszaadni a forgalomnak. Most úgy néz ki, hogy augusztus 12-én szerdán üzemzárásig ez már így lesz. Köszönjük a megértésüket, jó közösségi közlekedést mindenkinek, és jó utat a Best FM-mel, ahol nap mint nap megadjuk a város ritmusát, azért csak óvatosan, az utakon. Jön Majka, Curtis és Nika, ez a Csúcson túl.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az emberek általában megsértődnek, ha túlságosan udvariasak vagyunk velük szemben. Az európai és amerikai emberekről beszélek. Csak a kínaiak tudják elviselni a föltétlen, a maradéktalan, a végzetes udvariasságot, mely már átitatta testük és lelkük egész szövetét, egy az élettel, a bélmosók és a hercegek számára is. Ez az udvariasság, mely egyértelmű a nap életformájával, az emberi együttélés legfelsőbb megnyilatkozási formája. De a mi udvariasságunk teljesen felületes. A franciának csak az irodalma és a hadüzenete udvarias, az ebédlője, az üzlete és a szalonja már nem az. Nem elég azt mondani, pardon, ha lábára lépünk valakinek. Így is kell érezni. Pardon. S ez már sokkal nehezebb. Korunk az emberiség egyik legudvariatlanabb kora. A középkor hóhéra még letérdelt az áldozat elé és bocsánatot kért, mert kénytelen levágni a nyakát. S Marie Antoinette még azt mondta Sanzonnak a vérpadon, pardon. De most már sem a hóhér, sem az áldozat nem kérnek többé egymástól bocsánatot. Ez felette szomorú.

0: Impala és a Dracula a péntek reggelben, ahova Julcsi írt Viber üzenetet a reggel gondolatával kapcsolatban. Ó, Julcsikám, örülök, hogy tetszik neked ez a gondolat. És hogy hol tudod elolvasni? Nagyon egyszerű. A bestfmdebrecen.hu oldalon mindig az aktuális napi gondolat, a reggel gondolata egészen éjfélig elolvasható. És hát éjfél után, ha nem tudnak aludni, akkor ott lesz a következő napi is. A mai idézet is különleges volt, hát Márai Sándornak köszönhetően, ugye szó volt a nemzetekről, a nemzetek iránti udvariasságról és tiszteletről, és már bocsánatot kérek, hogy ez üzenet vagy gondolat kapcsán nekem egy film jut az eszembe, és a nagyszerű Michael Caine, aki valami hasonlót mondott a nemzetek iránti tiszteletről. Hát nem hasonlót, pontosan ezt mondta a Sir Austin Powersben, hogy?
1: Elég volt valami szerszám. Nevetésnek sírás a vége. Mindössze két dolgot gyűlölök ezen a földön. Ha valaki nem tiszteli a másik nemzetet és a hollandokat.

lehet, hogy meg volt annyi, nem? Ezerszer elmondta August Bario, hogy milyen egy páratlan páros Debrecen kedvenc rádiójában, ahol a következő órában jönnek majd a hasonlóképpen egykori hazai kedvencek. No és a legújabb

0: és jönnek majd az egykori nagy külföldi megaslágerek. És az ennél újabbak. Mert ez is a Best FM. Egy perccel múlt el 8 óra. Jó reggelt, Debrecen!
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
5: civisbeton.hu
4: A megbízható alap.
6: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
7: Szerezd be minden iskola szert az Osanban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
8: Kezd a vásárlást az Osan kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
7: Részletek tanévkezdés.osan.hu.
9: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak.
10: Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
11: Várunk minden leendő szülőt és nagyszülőt augusztus 15-én, ahol nem csak a szülésre, hanem a szülővé válásra készülünk. Testileg és lelkileg egyaránt. További információk szülésfelkészítő debrecen.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak. Veszélyben a kőrisfák, átmeneti enyhülésre számíthatunk ma az időjárásban. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
12: Hírek a Best FM-en.
13: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, terült ki egy hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Két ember életét követelő vasúti munkabaleset miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy építésvezető ellen. A tragédia 2023. novemberében történt egy Debrecen melletti vasúti átjáróban, ahol két munkást elsodort egy motorvonat. Az ügyészség szerint az építésvezető súlyos mulasztásokat követett el, nem jelentette be a munkát a vasúttársaságnál, nem kért belépési engedélyt a dolgozóknak, és nem gondoskodott szakfelügyeletről sem. Emiatt a vonat sebességét sem korlátozták, a mozdonyvezető pedig nem tudott a munkavégzésről. A két munkás a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette. Az építésvezető ellen vádat emeltek, az ügyészség felfüggesztett fogház és pénzbüntetést indítványozott, közölték. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
14: A károsítás első jelei közé tartozik
5: változhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
13: Ma már záporra, zivatarra is számíthatunk, több adagban érkezhet csapadék Debrecenbe, és a környéken is számíthatunk esőzésre. 34 fok lesz a legtöbb, a következő napokban pedig csapadék ugyan nem lesz, de maradnak a 35 fok alatti csúcsértékek. Éjszakára 21-20 fokig hűlhet le a levegő, továbbra is magas lesz az UV-sugárzás. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.

0: Egy remek TNT dal, egy az újabbak közül, ugye itt alszol, tudjuk, hogy hol.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: A péntek reggelben a Best FM-en, ugye már nem alszol, és hát valószínű holnap sem fogsz, hanem sikerült elblitzelned a honlapi munkanapot, mert hogy marad a munkanap áthelyezés, a DKV a járatait tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekedteti a honlapi napon. Hát ma ugye munkanap van, és dolgoznak is a fiúk rendesen a Budai Nagy Antal környékén. Tudjuk, hogy nem sikerült befejezni a munkálatokat mára. Ma kellett volna visszaadni a lezárt Budai Nagy Antal, de nem fogják. Jövő héten szerda csütörtök, eddig még biztos elmegy a az utolsó simítások, a munkálatok tehát zajlanak, Budai Nagy Antal, Vámospércsi út, Faraktár utca kereszteződés, továbbra is útlezárásra, ideiglenes forgalomkorlátozásra és útterelésekre kell számítani. A Budai Nagy Antalon pedig egy aktív trafiboxra. De mire számítsanak ma az ibolyák? Ó, hát szívből jövő jó kívánságainkra!
3: Köszöntjük Ibolya nevű hallgatóinkat! Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ibola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki, jelentése a virág maga. Számos ismert személy kapta ezt a nevet, Csák Ibolya olimpiai bajnok magasugró, Dávid Ibolya politikusnő, Melman Ibolya kézilabdázó, Olá Ibolya énekesnő és ön kedves Ibolya, aki most a rádiót hallgatja.
0: Igen, Olá Ibolya énekesnő, akit ma reggel már köszöntöttünk, sőt énekelt is 6 és 7 óra között, akkor viszont nem adtam le ezt, az atmoszférikus pillanatot.
4: Kettőtök közül, aki megnyerte a Megasztárt, és így elnyerte a 2004 legjobb hangja címet, az nem más, mint
0: Igen, Tóth Veronika, épp hogy csak lemaradt Ibolj, akit azóta is kedvelünk, és mondom, mivel már egy dalt lejátszottam ma reggel tőle, amelyik egyet nem fogok, viszont ma nem csak az Ibolyák, hanem az Arabellák, a Vénuszok, és figyelem, az Afroditék is névnapot ünnepelnek, úgyhogy akkor most nektek jöjjön egy igazi névnapi köszöntő ritkaság az Afrodités Child-tól, azaz Demis Roussostól és egykori együttesétől. Ez a péntek reggel, ahol ilyen zenei kedvencek is szólnak. Ez a Rain and Tears, 7 perccel fél 9 előtt.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom. Szoboszlói út.
3: Szia, drágám. Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
4: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
3: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
4: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
3: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
4: Tudod mit? Csináljuk!
5: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással.

0: Andrással, Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!

Ez a Best FM, a péntek reggelben, hát holnap megint péntek, hogyha a rövid hétvégét nézzük, és a munkalap áthelyezést, úgyhogy ez még csak akkora csütörtök? Hogy is van ez? Ó, hát az emberek nagy része pihen, nyaral, nyári vakáció van. Csökken a forróság, emelkedik a Duna szintje, mármint a víz szintje. Ezt olvasom éppen, hogy igen, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük Magyarország, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Na, azért csak figyeljünk oda, jó? Esőt ígértek, mégpedig az osztrák területen, és hát az a Duna vízszintjén már látszik. Itt nálunk Debrecenben az időjárást illetően nem. Talán majd holnap, vagy ma később. Nagyon jó lenne már egy kis eső. És nagyon jó lenne, tudnának segíteni Zsoltnak, Tóth Zsolt Ferencnek egészen pontosan, hogyha ön, kedves Best FM rádióhallgató, a doboz másik oldalán talált egy pénztárcát. Benne pontosan a névre szóló, tehát a Tóth Zsolt Ferenc névre szóló iratokkal, akkor legyen olyan jó és kedves, hogy jelentkezzen nálunk 500-540, és akkor mi megadjuk majd Zsolti barátunk telefonszámát, legalább az iratokat, azokat, jó? Adjuk vissza neki. Mert szerintem a készpénz is igazi becsületes ember, a debreceni, a civis ember, visszajöhetne, szóval 500-540, ha megtalálta az iratokat. Ebben az órában már köszöntöttünk névnaposokat, akkor az Ibolyákról és az Afroditékről volt szó, most meg a Vénuszokról lesz szó, és igazából a következő dallal két legyet ütünk most megint egy csapásra, ugyanis nem csak a Vénusz név tiszteletére játsszuk a következő dal, hanem az előadó énekesnő tiszteletére is, mert hogy neki ma a születésnapja van. Egyébként a Vénusz név a szépség és a szerelem latin istennőjének, a Vénusznak a nevéből ered, és a jelentése vágy, báj és gyönyör. Kedves Vénuszok, boldog névnapot kívánunk önöknek a Bananarama egyik legismertebb dalával, de nem ezzel.

hanem ezzel, hiszen a dal címe Venus, úgyhogy jön a Vénuszoknak a ma születésnapos Jackie O'Sullivan-től, a Bananarama együttes énekesnőjétől, aki ma 66 esztendős lett. 3:49 a pontos idő. Ez a péntek reggel. Na, hogy az önök zenei kedvenceivel.

0: leültem inni, és észre sem vettem az árak színvonalát. Hozták a számlát, és azt hittem, hogy rosszul látok. Hát Bornai Tibornak volt először baj a látásával 1984-ben, amikor megírta ezt a dalt a KFT együttes lemezére. Aztán 10 év múlva Náksi Attila ugyanezt tapasztalta az árak színvonala tekintetében. Hát a 2026-os árakról meg inkább ne beszéljünk. Jó nekünk a debreceni nyár, nem? És Debrecen zenei kedvencei. Például a Talk to You. 9 óra van egyébként, úgyhogy belépünk a reggel utolsó órájába, amelyet az Another dalával kezdünk. És majd egy születésnapos televíziós sorozat sztárral folytatjuk. Képzeljék el, mind a ketten ezen a héten ünneplik a születésnapjukat. Az egyikőjük ma, a másikőjük meg majd holnap után. Na vajon ki lett ma? 66 esztendős. Erről is szól Debrecen kedvenc rádiója a következő órában. No, meg arról is, hogy vajon miért nem lett siker Madonna Who's That Girl című dala. Pedig pont olyan, mint a La Isla Bonita. Abból meg a sláger lett, ebből a dalból pedig nem, pedig ehhez még egy film is készült. Pontosan 39 éve annak, hogy bemutatták Madonnával a főszerepben a Who's That Girl című filmet. Hát lehet ezért nem lett siker ebből a dalból.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hogyan tudnék élni nélkülem?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
5: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
6: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
8: Reklámot hallottak.
9: Egy éve vezették be a zónás parkolási rendszert Debrecenben. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. A nagy hőségben is fontos a véradás. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: Enyhítette a parkolási gondokat a zónás parkolási rendszer Debrecenben, melyet egy éve vezettek be a belvárosban és a lakótelepeken is. A debreceni lakcímmel rendelkezők továbbra is két ingyenes a lakóhelyük környékére érvényes parkolóbérletet igényelhetnek. Az öt parkolási zónára osztott rendszer célja az volt, hogy gyorsabban cserélődjenek a belvárosi parkolóhelyek, miközben a lakótelepeken könnyebben találjanak helyet az ott élők. A belvárosi piros zónában továbbra is legfeljebb 3 órán át lehet parkolni. Népszerűvé vált a kedvezményes napi parkolóbérlet is, amely 4 órás parkolási díjért egész napos várakozást biztosít az adott zónában. Emellett egyre többen választják az online bankkártyás vagy mobiltelefonos fizetést, miközben a készpénzes parkolás aránya folyamatosan csökken. Foglalta össze a De Hír. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
11: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtakiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
9: A nagy hőségben is kiemelten fontos a véradás. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálata jövő héten is több hajdúbihari helyszínen szervez véradást. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdunánáson is várják az önkénteseket. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig meghaladja az 50 kg-ot. A véradás személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya is szükséges. A pontos helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetők el. Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
12: Mutatjuk a trendet!
13: Mutatunk egy újdonságot, mert tudod,
12: ez a Best FM.

0: 21 Pilots a Best FM-en.
1: Készüljön velünk a hétvégére.
2: Ez már a péntek reggel.
0: A péntek reggelben készüljünk együtt el a rövidke hétvégére. Hát nem mindenkinek lesz rövid, mondjuk a DKV a holnapi napon, a szombati munkanapon, a tanszüneti munkanapi menetrend szerint fogja majd közlekedtetni a járatait. De ha valaki a hivatalba készül, a hivatalba ügyet intézni, tudják, hogy kihez?
3: A polgár hivatalba. A polgár jelő hivatalba. A hivatalba. A polgármester hivatalban voltunk. Oda mentünk segítségre. A polgármester hivatalhoz a Jenőhöz.
0: Ne, holnap ne, jó? Mert egy ügyfélfogadási szünet lesz. Akár a Jenőhöz mennek, akár bárkihez a debreceni polgármester hivatalban, mégpedig általános szabadságolás miatt nem lesz ügyfélfogadás, úgyhogy jó pihenést kívánunk a hivatali dolgozóknak. Tudjátok mi, a pihenő napon is ott vagyunk veletek, hiszen bárhol is vagy, ott van veled Debrecen zenei kedvenceivel a Best FM. Most például Madonnával, akinek ugyanabban az évben jelent meg ez a dala. Február 1987, La Isla Bonita, a tél végén jól jöttek az ilyen karibi dallamok, aztán Madonna még egyszer megpróbálta, mégpedig nyáron, amikor 39 évvel ezelőtt bemutatták a harmadik filmjét. Na jó, Who's That Girl? A filmet hagyjuk, jó? Az elemek tökre olyan, mint a La Isla Bonita, ezért nem is értem, hogy ebből miért nem lett sláger. 1987 nyara, ez Debrecen kedvenc rádiója, 8 perccel fél 10 előtte.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nagy a világ,
2: mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Hozzé kúra újra Magyarországon. Augusztus 14-én Debrecenben a Református Nagytemplomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművésszel. Emberi hang és orgona felemelő találkozása Bach, Gounod, Verdi és más mesterek műveivel. Legyen része ennek a megismételhetetlen estének. Jegyek a philharmonia.hu-n.

0: talán még nem késő. Michael Jackson énekelt. Gyógyítsuk meg együtt a világot. Éreznek már valamit a felfrissülésből? Mára mondták, hideg front érkezik. Hát most 29-30 fok van Debrecen belvárosában. Ez nem kevesebb, mint tegnap ilyenkor. Viszont nem lesz több, mint tegnap délután olyankor. Ugyanis mára csak 34-35 fokot mondanak, holnapra meg 31-et, úgyhogy igazából a hidegfront talán némi csapadékkal majd a későbbiek folyamán érkezik. Na de a 90-es években minden más volt. Nem voltak 42-43 fokos nyarak. Vagy ha voltak is, amikor a magyar televízió először bemutatta minden idők egyik legnépszerűbb, leghátborzongatóbb televíziós sorozatát, akkor akárhány fok volt a szobában. Ha megjelentek Mulderék, rögtön lefagyott mindenki. Mert 1994-95 óta tudjuk, hogy az igazság odaát van, sőt, igazából maga a sorozat eredetileg 1993-ban indult. A magyar közszolgálati M1, pontosabban MTV1 csatornán pedig 1995 nyarán, illetve őszén kaptuk meg az X-aktákat.
1: Mi az, Mulder?
2: Show.
1: Itt is van.
2: Látod ezt, Scully? Tudod, mi ez? Ez egy bűvös kör.
1: Mulder!
2: A bűvös körben szellemeket, démonokat idéznek meg.
1: Mulder, állj le!
2: Átkok és varázsigék mormolásakor. A show megvédi a boszorkányt az ártó démonoktól.
1: Mulder, ezzel senki sem segítesz. Nem teheted ezt.
0: Júj, de jó volt! Nagyon szerettük. És képzeljék el, hogyha ilyenkor forgatás volt éppen az X-akták stábban, akkor dupla születésnapot ünnepeltek. Mert hogy augusztus 9-én, tehát vasárnap lesz 58 esztendős Scully ügynök, azaz Gillian Anderson, és hát akkor kizárásos alapon ki lett ma 66 éves? Na ki? David Duchovny, azaz Mulder ügynöke.

0: milyen különleges muzsika volt ez 1988-ban, arra is elég volt, hogy meghódítsa az európai slágerlistákat Enya, és az Orinoco Flow, és közben megérkezett Szabó Anita, péntek délelőtt házigazdája, így ketten hallgatva külön helyiségben egymással szemben ezt a dalt, elképzeltük magunkat, ahogy állunk az Orinoco vízesésben, és élvezzük a felfrissülést hozó esőt. Lesz ilyen szerinted, Anita?
1: Hát jó lenne, jó reggelt. Mit ír a nagykönyv?
0: Hogy is hívják? Igen, mondanak, hidegfrontot érkezhet, és mindjárt 31 fok lehet majd holnap a hétvégén. Felüdülés azok számára, akik holnap dolgoznak. Mi is fogunk, úgyhogy a normál hétköznap megy nálunk, legalábbis délig biztos, szombaton a munkanap áthelyezés miatt, azaz ébredjünk holnap reggel 6 órától is együtt. Most pedig zárjuk le együtt Anitával a péntek reggelt és a születésnaposokkal. Hallgatunk!
1: Gáspár Gréti, ma lett 22 éves, anyaapa és Gerda köszöntik. A család egyébként ilyenkor mindig külföldön nyaral, de mivel Gréti hát egy kicsit bántotta, hogy ilyenkor nem volt tortája külföldön, ezért miatta itthon maradtak most a szülinapján,
0: hogy legyen
1: saját tortája.
0: Jaj, de szurkolok, hogy ne hiába.
1: Emuskát Szabi köszönti, Kabán, nagyon sok boldog szülinapot, jó egészséget kíván Emuskának, aki nemrég lett nagymama, és mindig a Best FM-et hallgatja. Kedves Tibort is köszöntik a felesége Stella és lánya Lívia itt Debrecenben. Leskó Sándorné is ünnepel, Veje Zotya nevezte be, ó, de kedves, ifjú nagymama egyébként a hölgy, és egész héten unokházott. Tóth Müller Melindát a tesója köszönti, Melinda hatalmas szomszédok rajongó, kívülről fújja az egész. Szóval akkor ő Vágási Ferivel kell és fekszik valószínűleg.
0: Remélem már te is beszálltál a számítás technikai iparágba. Tudod, vett egy kompjútert Vágási Feri és beszállta.
1: Igen, egy Commodore 64-est, ugye? Ami azt hiszem, hogy kék halál lett a vége, amikor Janka néni megérkezett az egyik vacsora közben. És hát ott számolgatták, hogy lesz-e pénz egyébként a javítatásra. Reméljük, hogy azóta összejött. Paunok Máté ma lett 17 éves, szeretettel köszönti Vargáné Gyöngyi, ünnepel ma Korolyi Ranz Zalán, aki ma tölti az első születésnapját, örök mozgó cuki baba, Laza Gyulát is köszönti Peti, aki azt írta róla, hogy köszönti a brigád eszét, a gipszkartonosok Gyöngyét. Szatmári Imre is ünnepel a családjai voltából, üzenik neki, hogy kevesebbet dolgoznom most már, a kis házi sárkányát is nevezte a férje, méghozzá Erdeiné Szalóki Elégkőt, illetve a gyerkőcei is köszöntik. Kecskés Kriszta is ünnepel, a Zsolti volt, aki benevezte a férje. Balog Benyámin 7 éves lett ma, ő egy nem beszélő autista kisfiú, de nagyon-nagyon szeretik, anya és apa köszöntik. Februártól él Tamás Debrecenben a szerelmével, pontosabban Gyurcsik Tamás, és hát egy igazi szuper nap lesz, amire készülnek ma. Szabados Tamást a barátja köszönti, kérlek szépen Lassi azt írta róla, hogy a barátság úgy kezdődik, és erős is meg vagy cáfolt, hogy két hülye találkozik. Kiváló szakoktató egyébként Tamás, és nagyon reméli a barátja, hogy nagyon sokáig lesznek ők még így együtt. Fejfer Balázs ma tölti a 19-et, egyetlen fiát köszönti anyukája az egész család nevében, Horváth Danit is, Dávidot is ünnepeljük ma, testvére és nagymamája, illetve szülei köszöntik, Barna Simonról sem felejtkeztek el, Szabó mama nevezte a 7. születésnapja alkalmából. Sok sikert kíván neki a suli kezdéshez, és hajrá, Loki! Puszi, mama! Gábor Juditot pedig a kollégák és Enikő köszöntik itt Debrecenben. Igaz, hogy holnap van a szülinapja, de hát így előre gondolkoztak, mert hogy holnap mind a ketten szabadnaposok lesznek. Így ma jár neki a torta, vagy nem?
0: Hát én nem Laci? Tudom, ma nem, mert ma nem ő nyere 100%, de holnap attól még nyerhetne. Holnap én leszek is, sorsolok egy születésnapi tortát, és igen, hajrá, Loki, ráfér a város csapatára. Tegnap kikaptunk a Kopenhága csapatától. A konferencia a ligában 0-3-ra, és a hétvégén meg majd vasárnap jön a Nyíregyháza. Most meg jön a pénteki torta, a Monami kávézó és cukrászda jó voltából.
2: Halló, tessék, Sanna Brigitta.
0: Jó reggelt, Brigitta. A húga üzenetét szeretném átadni.
2: Jó, Istenem.
0: Kókusszal minden rendben. Bár már hiányzik neki az anyukája, de már nagyon várja haza.
2: Hát ez nagyon jó hír.
0: Azt nem tudom, hogy kókusz vár inkább haza jobban, vagy a hugod, akinek már tele van a hócipője kókusszal, de kókusz nem olyan fajta, ugye?
2: Nem olyan.
0: Ő milyen fajta?
2: Egy veszti.
0: Egy veszti? Kókusz egy veszti, akinek az anyukája most távol. Hol is?
2: Budapesten vagyunk, ünnepelünk.
0: Mit ünnepel, Brigitta? Hadd legyek álnaív.
2: A születésnapomat.
0: Hát persze, hogy tudom, hogy a születésnapodat ünnepled, sőt, most már országvilág tudja. A számszerűsítésen eltérjünk ki, de mondok egy számot, 10. Gondolom, ilyen szeletes lesz a torta, amit megnyertél Debrecen kedvenc rádiójától.
2: A Best
0: FM. Szevasz, Brigitta, és mikor látod újból kókuszt?
2: Vasárnap valószínűleg.
0: Jó, akkor megkérjük a tesát, hogy kókusszal sétáljon el a Monami kávézó és cukrászdával a mojító tortáért. Nyugodtan vágják meg, ne várjanak meg téged, de egy szeletet hagyjanak a születésnapi tortádból.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Boldog ünneplést ott a fővárosban neked, innen Debrecenből. Fazekas Laci vagyok, és szeretettel gratulálok.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm.
0: Szóval akkor lehet regisztrálni a holnapira, vagy akár már a vasárnapira, és bestfmdebrecen.hu. Ahova viszont nem kellett regisztrálni, az a reggel informátora játék. Ma reggel a melancs pizzáját Kurilla Vivien kapja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Nem már a délelőttben, hiszen 3 perccel is elmúlt 10 óra, de még mindig, mert hogy augusztus 7-e van. Nyakig ér a holiday. Az Emergency House-zal startol a péntek délelőtt. Bibi Rexával és Fékleszel folytatjuk.

0: és az I Don't Feel Like Dancing. Na, nem köszönök erre el a hétre, holnap reggel találkozunk.
1: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk. Erősödött az albérletkereslet Debrecenben. Egy szabadnapos rendőr segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben a ponthatárok után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után jelentősen megélénkült az albérletpiac. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 47%-kal nőtt az egyik országos ingatlanportál adatai szerint. Azt írják, miközben országosan csak mérsékelten emelkedett a kereslet, a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben erőteljesebb mozgás látható. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet továbbra is jelen van, de főként azokban a városokban koncentrálódik, ahol jelentős felsőoktatási intézmény működik, és korlátozottabb a megfelelő áru albérletek kínálata. Debrecenben augusztus elején a kiadó lakások medián bérleti díja 220 ezer forint körül alakult. A ponthatár hirdetés utáni első napokban a bérleti díjak még nem változtak számottevően, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Egy szabadnapos rendőr is segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Posa Zsolt főtörzszászlós a Lehel utcában lett figyelmes a lángoló járműre, és azonnal a 70 éves tulajdonos segítségére sietett. Miután a tűz egyre nagyobb lett, először biztonságba kísérte a házban tartózkodó idős asszonyokat, majd a szomszédokkal és egy arra járó autóssal közösen folytatta az oltást. Bár az autó teljesen kiégett, sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a házra, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
3: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a Dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
2: Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
1: Ez a Best FM,
4: a kedvencek rádiója.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
4: Civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.

0: Sláger a What Lovers do Debrecen zenei kedvencei között 10:30 van, hamarosan jósolnak a csillagok, kellemes délelőttet, jó munkát, jó utat mindenkinek, odafigyeljenek, ma már nem lesz olyan rekkenő hőség, de 33 fokra még így is készülhetünk, és felhős égboltra az előrejelzések szerint, és mondanám, hogy a hét utolsó munkanapja, de hát holnap ugye áthelyezett munkanap, az augusztus 20-át dolgozzuk majd le, szombaton, vagyis augusztus 8-án, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, ne essenek kétségbe, én hozom Debrecen zenei kedvenceit. Olly Mercer folytatjuk hamarosan, de csak a csillagok jóslatai után rádiózunk együtt, a mikrofonnál Szabó Anita.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kós, a csillagok egy kicsit nehezebb, feszültségekkel terhes napot hozhatnak. Könnyebb lehet a dolga, ha délelőtt próbálja a kötelezettségeit teljesíteni, délután, ha teheti, vonuljon vissza. Bika, üzleti ügyek tárgyalására a nap első fele alkalmas, még az is lehet, hogy kedvező ajánlatot kap. Ikrek, ha problémája van egy másik emberrel, próbáljon higgadtan, az önre jellemző kedvességgel beszélni vele. Egy külföldi utazás most jót tenne önnek, szüksége

kis helyváltoztatásra. A rák. A bolygó kérdései szerint önnek most egy kis elvonulásra van szüksége. Keresse az energiát adó, nyugtató helyeket, és ne feledje, a belső csendet akkor is megteremtheti, ha emberek veszik körül. Oroszlán. A házasságban élőknél előfordulhat, hogy a kapcsolat válságba kerül. Küzdjön ez ellen, nagy ajándék a sorstól, hogy van egy társunk, akire biztosan számíthatunk. Szűz. A társtalan bizonyára vágyik már egy olyan kapcsolatra, amelyben biztonságban tudhatja magát, és az érzelmi szükségletei is kielégülnek. Többet kellene társaságban forgolódnia. Mérleg. Legyen megfontolt, a kínálkozó utak között lehet járható és járhatatlan is. Ne tévessze össze a kettőt. Vegye elő híres ítélőképességét, és válassza a biztonságosabb megoldásokat. Skorpió. Ön képes a tartós összpontosításra, a figyelmét nem könnyű elterelni. A munkáját magas színvonalon végzi, ennek jutalmaként nagy sikert érhet el tiszteletre méltó körökben. Nyilas. Hamar túl lehet azokon a nehézségeken, amelyeket ez a hét hozott, mivel most képes összeszedni magát, gyorsan eredményre is jut. Keljen korán, mert a reggel a legproduktívabb napszaka. Bak. Senki nem állhatja az ön útját, ha jó szándék kíséri a tetteit. A férfiak jól járnak, ha este gavallérként viselkednek. Jól zárhatja a napot, ha nem halogatja a teendőit, hanem elvégzi azokat. Vízöntő. A vízöntők alkalmazkodók, jól reagálnak mások érzelmi állapotaira, és tudják, mivel járhatnak mások kedvében. A csillagok kegyesek önhöz, a szívügyei a kedve szerint alakulnak. Balak. Apróbb probléma nehezítheti ezt a napot, mégis most gyors megoldást találhat szinte minden bosszantó helyzetre, barátai pedig újfent megtapasztalhatják azt, hogy önre mindenben lehet számítani.

0: vagy inkább csak dúdolod?
1: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
2: A Best FM-en.
3: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Köszöntjük Ibolya nevű hallgatóinkat! Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ibola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki, jelentése a virág maga. Számos ismert személy kapta ezt a nevet, Csák Ibolya olimpiai bajnok magasugró, Dávid Ibolya politikusnő, Melman Ibolya kézilabdázó, Olá Ibolya énekesnő és ön kedves Ibolya, aki most a rádiót hallgatja.
1: A melancs cukrászda jó voltából ma is egy kellemes órát tölthet és kóstolhat süteményeket az a szerencsés hallgatónk, akit hamarosan kisorsolunk. Az Ibolyák mellett pedig az Afroditék is ünnepelnek, hogyha van ilyen ismerősük, akkor semmiképpen se hagyják ki őket a köszöntésből, illetve a Tamara Fehér nevű bolt jó voltából meg is lepjük a nyertesünket, méghozzá egy 5000 forint értékű vásárlási utalvánnyal. Nézzük, hogy kinél csörre meg a telefon.
2: Igen, tessék.
1: Bihar Ibolyát keresem.
2: Üdvözlöm, tessék.
1: A párjától kaptam meg a telefonszámát, mert hogy állítólag ön tudja, kedves Ibolya, hogy a púrhabot azt hogy lehet a padlóról leszedni, ha véletlenül rámegy.
2: Az én páromtól kaptam meg a telefonszámát.
1: Sándortól, igen. És mondta, hogy Ibolya, hogyha kell, akkor lakást fest, vagy púrhabot fúj, burkolni is tud, emellett pedig háztartást vezetés. Még el is viseli Sándort?
2: Jó. Igen.
1: Szóval, hogy van-e valami ötlet arra, hogyha a púrhab az máshova megy, mint ahova kellene, akkor ezt mivel lehet eltüntetni?
2: Acetonnal.
1: Acetonnal. Jó, hát ez egy szerintem nagyon jó infó volt mindenkinek. És kedves Ibolya, azt is tudjuk, hogy emellett még 3 gyerekes anyuka vagy, és még cégvezető is, csak úgy mellékesen. Hogy fér bele ennyi minden az idődbe?
2: Nehezen. Kialakítjuk a családdal.
1: Most is dolgozol, Ibolya?
2: Hát most csak ilyen, a mai nap az ilyen pihenős, és mindenféle intézünk, de nem dolgozunk.
1: Hát ezt örömmel hallom, hogy ma nincs meló, és hogy ilyen mindenféle dolgot lehet intézni. Belefér-e vajon egy sütikóstolás a melancs cukrászdába?
2: Bele, természetesen.
1: És mondjuk egy fehérnemű vásárlás a Tamara fehérnemű boltban?
2: Hát hogyne.
1: Akkor én odaadom mind a kettőt, kedves Ibolya.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Tudod-e, hogy honnan hívlak?
2: Persze, a
1: Best FM-től. Én Szabó Anita vagyok, és a melancsban nyertél egy 2 főre szóló süti meghívást, illetve a Tamara fehérnemű volt jó voltából egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány.
2: De örülök, nagyon szépen köszönöm. Sándorral meg ezt lefocizzuk, mert nem tudtam róla, hogy ő nevezett.
1: Hogy egy ilyen merényletre készült.
2: Ja, hát nem tudtam.
1: Nem volt még ilyen?
2: Nem, még nem, és most elsőnek akkor ezek szerint rögtön sikerült. Imádom, és nagyon szépen köszönöm.

0: zenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak. Veszélyben a kőrisfák, átmeneti enyhülésre számíthatunk ma az időjárásban. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, terült ki egy hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. 2 ember életét követelő vasúti munkabaleset miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy építésvezető ellen. A tragédia 2023. novemberében történt egy Debrecen melletti vasúti átjáróban, ahol 2 munkást elsodort egy motorvonat. Az ügyészség szerint az építésvezető súlyos mulasztásokat követett el, nem jelentette be a munkát a vasúttársaságnál, nem kért belépési engedélyt a dolgozóknak, és nem gondoskodott szakfelügyeletről sem. Emiatt a vonat sebességét sem korlátozták, a mozdonyvezető pedig nem tudott a munkavégzésről. A 2 munkás a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette. Az építésvezető ellen vádat emeltek, az ügyészség felfüggesztett fogházi és pénzbüntetést indítványozott, közölték. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár 2 példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kéregén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhal, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Ma már záporra, zivatarra is számíthatunk, több adagban érkezhet csapadék Debrecenbe, és a környéken is számíthatunk esőzésre. 34 fok lesz a legtöbb, a következő napokban pedig csapadék ugyan nem lesz, de maradnak a 35 fok alatti csúcsértékek. Éjszakára 21-20 fokig hűlhet le a levegő, továbbra is magas lesz az UV-sugárzás, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel.

Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en a 104.6-on. Kellemes délelőtöt, jó utat, jó munkát mindenkinek, és persze jó rádiózást. Ross Stewart készülődik hamarosan itt a Best FM-en. Nem szeretnénk még a sulival riogatni egyetlen diákot sem, hiszen még mindig van 25 nap a nyári szünetből, de nagyon sok gyerek, főleg akik most mennek első osztályba, egy pici szorongást érezhetnek az iskola kezdés hallatán. Hozok erre majd tippeket a szülőknek, apró trükköket, hogy mivel lehet csökkenteni ezt az izgalmas szorongást. Az autóval közlekedőknek pedig egy kellemetlenebb hír, csúszik ugyanis a Budai Nagyantal utca újranyitása. A mai dátum helye csak augusztus 13-án csütörtökön áll helyre a forgalom, addig továbbra is lezárásokra és terelésekre kell számítani, ami a buszokat is érinti. A dkv.hu oldalon tájékozódhatnak, hogyha útra kelnek és számoljanak egy kis extra idővel. Ezen a szakaszon, hogyha arra járnak, illetve a dehis.hu oldalon is találnak bővebb infókat, akár erről a hírről is. Sir Stewart slágere indult el a Rhythm of My Heart, itt a Best FM-en rádiózunk együtt, 4:12 után is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

A Best FM Soul 104.6 Debrecen zenei kedvenceivel már csak pár hét és bizony becsengetnek. Talán itt az ideje, hogy szót ejtsünk a szeptemberi izgalomról, ami néha bizony szorongásba is átcsaphat, nem csak a gyerekeknél, hanem a szülőknél is. A szakemberek szerint az iskola kezdése nem az utolsó héten vagy az utolsó nap kell felkészülni, hanem már jóval előtte. Például a lefekvést és a felkelés idejét azt próbáljuk meg most már egy kicsit beszabályozni. A gyerekek ne szeptember 1-én szembesüljenek azzal, hogy 6 órakor ki kell ugrani az ágyból, és a szakemberek szerint jó, ha játszunk a gyerekekkel iskolásat. Le lehet ülni egy kis szerepjátékra, és lehet gyakorolni a kicsikkel, hogy mi várja őket az iskolában. A tanszervásárlásból lehet igazi kalandot is csinálni a kicsiknek, aminek kötelező program legyen, mehetünk akár többször is, és hagyjuk, hogy a gyerek válogassa ki kedvére, hogy milyen füzetet, oltartót vagy ceruzát szeretne magának, és ha a tanszervásárlást összekötjük egy kis délutáni mókával, akkor a gyerekeknek nagyon jó élmény lesz visszagondolni erre. Beszélgessünk nyíltan a félelmeikről, hagyjuk, hogy kimondják azt, hogy mitől tartanak, mert már azzal is oldódik a szorongás. A legkisebbekkel pedig nagyon jó, hogy ellátogatunk az iskolához, akár csak elsétálunk mellett, hogy ne legyen ismeretlen hely az első napon. És végül a szakemberek szerint ne csak az iskola kezdésre készüljünk, hanem hagyjunk helyet a lazításnak bőven szeptemberben is. A gyerekekben tudatosítsuk, hogy a suli mellett még mindig lesz idejük lazításra, kikapcsolódásra, és hogy nem ömlik egyszerre minden a nyakukba. A következő percekben pedig egy olyan sláger érkezik 2011-ből, amit szerintem az egész ország ismer, a felnőttek is, a gyerekek is. A dal pedig januárban lett 15 éves, és az egyik nagy gyors étteremlánc újra meglovagolta a dal sikerét egy kampánnyal, azóta pedig a videó megosztó portálokon is újra tombolnak a nosztalgia videók. Szerintem most már kitalálták, hogy honnan fúj a szél. Fluor Tomi és a Mizu szól itt a Best FM-en.

Tegyél előtt, nincs nő, nincs sírás. Vagy ne legyen sírás azért, hogy nem teljesült valakinek a kérése, akkor már most küldjék a kedvenceket. Viszont a következő 2 órában teljesülnek a zenei kérések, üzenetek a Best FM déli kívánság műsorával. Hamarosan indulunk, és hogy milyen kedvencek érkeznek, itt lesz többek között Shakira és a

0: 0600-545-45. Best FM kívánság műsor.
1: Egy éve vezették be a zónás parkolási rendszert Debrecenben. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. A nagy hőségben is fontos a véradás. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Enyhítette a parkolási gondokat a zónás parkolási rendszer Debrecenben, melyet egy éve vezettek be a belvárosban és a lakótelepeken is. A debreceni lakcímmel rendelkezők továbbra is két ingyenes a lakóhelyük környékére érvényes parkolóbérletet igényelhetnek. Az öt parkolási zónára osztott rendszer célja az volt, hogy gyorsabban cserélődjenek a belvárosi parkolóhelyek, miközben a lakótelepeken könnyebben találjanak helyet az ott élők. A belvárosi piros zónában továbbra is legfeljebb 3 órán át lehet parkolni. Népszerűvé vált a kedvezményes napi parkolóbérlet is, amely 4 órás parkolási díjért egész napos várakozást biztosít az adott zónában. Emellett egyre többen választják az online bankkártyás vagy mobiltelefonos fizetést, miközben a készpénzes parkolás aránya folyamatosan csökken. Foglalta össze a De Hír. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adó hivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
1: A nagy hőségben is kiemelten fontos a véradás. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálata jövő héten is több hajdúbihari helyszínen szervez véradást. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdunánáson is várják az önkénteseket. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig meghaladja az 50 kg-ot. A véradás személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya is szükséges. A pontos helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat honlapján érhetők el. Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
3: Célállomás
0: Debrecen.
3: Pozíció
0: 104,6.

A zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a déli kívánság műsorban, itt a 104.6-on a mikrofonnál Szabó Anita. A vonalban pedig remélem, hogy sok-sok hallgató kéri majd a kedvencét és küldi el akár egy üzenettel a Best FM-en keresztül. Ne felejtsék el köszönteni az Ibolyákat, hiszen ők a mai névnaposok. Mesi pedig már az előző óra végén gondoskodott arról, hogy felköszönthesse a kedves kolléganőjét, Ibolyát névnapja alkalmából Geszti új dalával. Ezzel folytatódik a déli kívánság műsor, és lehet csörögni, hívni, írni 540 a forró drót, SMS Viber 30-as 933 1046. Az ebédidő mellé szóljanak az önök zenei kedvencei 14 óráig itt a Be-

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húzz bele velünk. Traktorhúzás.hu.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

Józsinak köszönhetően a 90-es években jártunk. Én Boris, a This Is Your Nice Soul, itt a Best FM-en. A déli kívánság műsorban fél egy után egy perccel. Az ebéd idő mellett remélem, hogy be tudják fogadni az infókat is. Ugyanis tegnap elkezdődött az idei kamionos találkozó Hajdúszoboszlón. Több mint 600 kamion érkezik a rendezvényre, és ez már a 15. találkozó. A látványos felvonulás pedig idén sem marad el. A mai napon péntek este 19 órakor indulnak a járművek és szelik át a várost. Az útvonalon pedig 19 és 22 óra között forgalomkorlátozásra kell számítani. A kamionos találkozó programjai Hajdúszoboszlón egész hétvégén ingyen látogathatóak, a gyerekeket, kicsiket, felnőtteket is várják, és ahogy mondtam az elején, tehát ma este 19 és 22 óra között több mint 600 kamion vonul keresztül Hajdúszoboszlón, emiatt pedig forgalomkorlátozásra készüljenek. Itt pedig a következő zenei kedvencre, SMS Viber számunkra Timi üzenete érkezett. Sziasztok! A világ legcukibb nagymamiját szeretném köszönteni névnapja alkalmából a tesómmal együtt. Ibolyam a Mát és Soltész Rezső egyik dalával szeretném meglepni. Hát akkor legyen ez a szója hangosan az ének, szerintem ezt együtt énekelhetitek. A nagymamival így névnapja alkalmából Isten éltesse minden Ibolyát!

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM. I've been married long time ago.

0: te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.
2: Guess the

0: műsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Szeretnénk kérni egy számot.
2: Ketten is vagytok, vagy többen is?
1: Igen, többen is.
2: Kik vannak ott magaddal együtt, sorold nekem?
1: Hát a három tesóm, meg egy unokatestvér.
2: Tehát a nevetekre voltam kíváncsi, de főleg a tiédre.
1: Ja, az én nevem Andor.
2: Andor, nagyon szép neved van. Na, milyen dalt gondoltatok ki, mi legyen?
1: Hát a Varga Viktortól a Kocintós.
2: A Kocintós, oké. És mit csináltok ma délután, srácok?
1: Hát most voltunk foci edzésen.
2: És most pihenés lesz, vagy majd egy következő
1: Igen.
2: edzés? Pihi
1: most
2: lesz?
1: Medencézés lesz.
2: Medencézés lesz. Akkor hányan vagytok összesen?
1: Hát úgy... Hatan,
2: gyorsan összeszámoltad, Andor, akkor jöjjön a medencézéshez nektek, Varga Viktor és a Kocintós. Szép napot, jó. Sziasztok!
1: Köszönjük!
3: Hoppá! Szevasztok, hely!
4: Na ne! Nem igaz?

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.

to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben. Egy szabadnapos rendőr segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben a ponthatárok után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után jelentősen megélénkült az albérletpiac. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 47%-kal nőtt az egyik országos ingatlanportál adatai szerint. Azt írják, miközben országosan csak mérsékelten emelkedett a kereslet, a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben erőteljesebb mozgás látható. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet továbbra is jelen van, de főként azokban a városokban koncentrálódik, ahol jelentős felsőoktatási intézmény működik, és korlátozottabb a megfelelő áru albérletek kínálata. Debrecenben augusztus elején a kiadó lakások medián bérleti díja 220 ezer forint körül alakult. A ponthatár hirdetés utáni első napokban a bérleti díjak még nem változtak számottevően, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Egy szabadnapos rendőr is segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Posa Zsolt főtörzszászlós a Lehel utcában lett figyelmes a lángoló járműre, és azonnal a 70 éves tulajdonos segítségére sietett. Miután a tűz egyre nagyobb lett, először biztonságba kísérte a házban tartózkodó idős asszonyokat, majd a szomszédokkal és egy arra járó autóssal közösen folytatta az oltást. Bár az autó teljesen kiégett, sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a házra, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
3: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
2: Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500-540.

Debrecen zenei kedvencei között Belinda Kellice énekelt. A déli kívánság műsor második órájában mi mindig nem késtek le semmiről, hiszen ebben az órában is teljesülnek a zenei kedvencek, 1:42 van. Jó utat, jó munkát kívánunk mindenkinek, és kitartás még a holnapi napra, ne felejtsük el, hogy holnap áthelyezett munkanap, dolgozni kell. Itt a Best FM-en Fozekas Laci köszönti majd önöket reggel 6 órától, én pedig teljesítem a következő kérést, ami rától érkezett. Sziasztok! Nemrég érkeztünk haza Sopronból, ezért szeretném meghallgatni a Felhello és a Halott Pénz közösét, és küldöm az ott élő barátaimnak, akiken nagyon jó élmények kötnek Sopronhoz, persze Debrecen a kedvenc városom. Na, ezzel kimentetted magad, kedves Amira, úgyhogy már is hozom neked a dalt, és várom a telefonokat is. 500 504

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
2: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
1: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
2: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
1: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
2: Tudod mit? Csináljuk!
1: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő szék hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! BMW Group.jobs.hu

Deres délután jó rádiózás mindenkinek, Debrecen zenei kedvenceivel. Ez továbbra is a déli kívánság műsor. Itt a Best FM-en fél kettő után, és egy olyan világhírű énekesnő érkezik, aki már 14 éve nincs közöttünk. Minden idők egyik legdíjazottabb énekesnője volt, aki 6 Grammy-díjat és több mint 400 millió eladott lemezt tudhat magáénak. És aki olyan örökzöldeket hagyott ránk, mint például az I Will Always Love You, vagy éppen a How Will I Know, ezt a dalt kérte tőlem János, és szeretném meghallgatni és küldeni minden Best FM hallgatónak a csodálatos Whitney.

Best FM Szóla 104.6-on benne a déli kívánság műsor Szabina üzenetével folytatjuk. Ákostól szeretném a Nem kell más vigasz című dalt kérni a világ legjobb nagymamájának névnapja alkalmából. Éppen a Balatonról tartanak hazafelé. Én üzenem neki, hogy köszönjük, hogy van nekünk, és hogy ilyen nagy szeretettel szereti az unokáit. Puszilják lányai, és a három muskétás Findus, Potyi, vagy Pötyi, és Mihucka.

kell, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: A déli kívánság műsorban jönnek az utolsó kérések. Noémi kérésére Jason Derulótól jön egy dal, legyen ez meglepetés. És van itt még egy hallgató a vonalban is. Hello, hello, Best FM kívánság műsor.
1: Hello, Éva vagyok. Szeretnék kérni egy dalt. Mégpedig én a Saragossa Band mixet, és küldeném Ibolyának a piacra, akit ő szoktam vásárolni.
0: Névnapja alkalmából.
1: Igen.
0: Rendben, üzenet van hozzá?
1: Hát igen, mindig nála jó dolgokat szoktam vásárolni.
0: Jól van, hozom a dalt, nem sokára,
1: köszönöm,
0: jó?
1: Köszönöm.
0: Évának köszönhetően akkor egy szuper jó vidám dallal búcsúzik a déli kívánság műsor, 17 órától újra teljesülnek majd a zenei kérések. Én kitartást kívánok mindenkinek a meló végéig, és persze a holnapi munkanaphoz is. Tartsanak továbbra is velünk a Best FM-mel, az elmúlt 4 órában pedig Szabó Anitát hallották.

0: csaknem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak. Veszélyben a kőrisfák, átmeneti enyhülésre számíthatunk ma az időjárásban. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Csak nem 1 milliárd forintot fizette ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, terült ki egy hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Két ember életét követelő vasúti munkabaleset miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy építésvezető ellen. A tragédia 2023. novemberében történt egy Debrecen melletti vasúti átjáróban, ahol két munkást elsodort egy motorvonat. Az ügyészség szerint az építésvezető súlyos mulasztásokat követett el, nem jelentette be a munkát a vasúttársaságnál, nem kért belépési engedélyt a dolgozóknak, és nem gondoskodott szakfelügyeletről sem. Emiatt a vonat sebességét sem korlátozták, a mozdonyvezető pedig nem tudott a munkavégzésről. A két munkás a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette. Az építésvezető ellen vádat emeltek, az ügyészség felfüggesztett fogház és pénzbüntetést indítványozott, közölték. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhal, csak ha néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
0: Ma már záporra, zivatarra is számíthatunk, több adagban érkezhet csapadék Debrecenbe, és a környéken is számíthatunk esőzésre. 34 fok lesz a legtöbb, a következő napokban pedig csapadék ugyan nem lesz, de maradnak a 35 fok alatti csúcsértékek. Éjszakára 21-20 fokig hűlhet le a levegő, továbbra is magas lesz az UV-sugárzás. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
3: civisbeton.hu
2: a megbízható alap.
4: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
5: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
4: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
5: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
4: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
5: Tudod mit? Csináljuk!
6: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
7: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
8: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktorkarnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best FM.

0: Egy éve vezették be a zónás parkolási rendszert Debrecenben. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. A nagy hőségben is fontos a véradás. Hozom a részleteket, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Egy éve vezették be a zónás parkolási rendszert Debrecenben. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. A nagy hőségben is fontos a véradás. Hozom a részleteket, Ármán Ivi vagyok.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
3: Köszönjük szépen, hírek legközelebb egy óra múlva. Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, végre péntek délután, Hello Debrecen. Hozzuk a hőkupola legnagyobb slágereit, számíthatnak ránk, támadunk a legütősebb zenékkel. Jön David Guetta és a The World Is Mine.

Bestet hallgatják, ez itt a 104.6, Ariana Grande énekelt az előbb. Egy gyors hír az utakról, ugye a tervek szerint, mi is beszéltünk róla a héten többször, ma adták volna vissza a forgalomnak a Vámospécsi út és a Budai-Nagyantal utca kereszteződését, ugye a Budai-Nagyantalt azon a végén teljes szélességében lezárták néhány héttel ezelőtt, viszont csúsznak a munkákkal, ezért most a legfrissebb hírek szerint jövő csütörtökön, augusztus 13-án fogják újra megnyitni a kereszteződést. Addig a Vámospércsiről nem lehet befordulni a Budai-Nagyantalra, és a Budai-Nagyantalról sem lehet kifordulni. Tehát még néhány nap türelmet kérnek ott az autósoktól. Én pedig közlekedési infókat kérek önöktől, mit látnak az utakon. Mondják el nekünk, hogy mi pedig elmondhassuk mindenkinek. 500-540 a forró drótunk. Köszi, ha segítenek. Cserébe itt egy huligánzdal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1.810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
2: Nagy a világ,
3: mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a Nagy Erdei Szabadtéri Színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Füranikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.

Podcastet hallgatják a 104.6-on. Folytassuk most Taylor Swift-tel, akiről eddig is az volt a pletyka, hogy kis konyha tündér, viszont most már hát szemmel látható jelei is vannak ennek. Mindenki tudja, július elején volt a világra szóló lagzia Travis Kelce amerikai focistával, aki most visszatért a csapatához, mert kezdődik náluk a nyári felkészülés, és kikerült róla egy-két fotó, és ezen látszik, hogy hát felszaladtak rá a szerelem kilók, úgy ránézésre egy olyan 10-15 kilót hízott az utóbbi időben, elég tisztességes kis pocakot növesztett, könnyen lehet, hogy ez Taylor Swift fürtjétől van. Egy fincsi dal most az érdekes nőtől, itt az Oplight. Aha.

Ezt a FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát sajnos egy baleset, amit már említettünk önöknek az előbb is, de a hallgatóink szerint még mindig aktuális. A hosszú pályi felé vezető úton az Alkotóháznál történt egy baleset. Hát van hallgatónk, aki azt írja, hogy kettő, van, aki azt írja, hogy három autó ütközött. Reméljük, hogy nincs nagy baj, és nem sérült meg senki komolyabban. A Debrecen felé vezető oldalon van a baleset, elég nagy torlódás van. Tehát a hosszú pályi felé vezető úton az Alkotóháznál szerintem mindenki be tudja lőni.

0: 104 Best FM, gyerek is, lány, ígyunk valamit. Igen, a folyadékpótlás az most nagyon fontos ebben a kánikulában. Még akkor is, hogyha hát nagyon idézőjelben most megérkezett az enyhülés. Hát azért még mindig 35 fok van jelen pillanatban itt Debrecen belvárosában. Mire számíthatunk a következő napokban? Holnap marad a napos idő, de szombaton az országban elszórtan lehet egy-egy frissítő záporzivatar. Ez nagyon jó hír. 29 és 34 fok között lesznek a csúcsértékek holnap. Vasárnap pedig visszatér a száraz meleg. A hét utolsó napján 36 fok környékén lesznek a csúcsértékek. Hétfőre pedig már megint ilyen 38-39 fokot ígér a meteorológia. Szóval igen, enyhülés, hát valóban a 42 fokhoz képest ez a 35 az enyhülésnek nevezhető, de hát azért a fűthető bundabugyit még nem kell elővenni a szekrényből. Elővesszük helyette inkább Pitbull és Christina Aguilera közös dalát. Ez a Feel This Moment.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

péntek délután van, akár örülhetnénk is a hétvégének, de hát ugye hivatalosan a holnapi nap az munkanap lesz, aztán az más kérdés, hogy ezt hol mennyire tartják be. Minden esetre holnap a debreceni polgármesteri hivatal irodáiban nem lesz ügyfélfogadás. A NAV Faraktár utcai kirendeltségén pénteki nyitvatartási rend szerint fognak dolgozni, tehát 8.30-tól 11.30-ig várják majd az ügyfeleket. Holnap pedig a DKB járatai tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekednek. Tehát hivatalosan holnap munkanap, az Debrecenben nagyjából így fog kinézni. Akár hétköznap, akár hétvége, akár ünnepnap, a West FM 024-ben itt van a legjobb.

0: erősödött az albérletkereslet Debrecenben. Egy szabadnapos rendőr segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben a ponthatárok után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után jelentősen megélénkült az albérletpiac. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 47%-kal nőtt az egyik országos ingatlanportál adatai szerint. Azt írják, miközben országosan csak mérsékelten emelkedett a kereslet, a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben erőteljesebb mozgás látható. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet továbbra is jelen van, de főként azokban a városokban koncentrálódik, ahol jelentős felsőoktatási intézmény működik, és korlátozottabb a megfelelő áru albérletek kínálata. Debrecenben augusztus elején a kiadó lakások medián bérleti díja 220 ezer forint körül alakult. A ponthatár hirdetés utáni első napokban a bérleti díjak még nem változtak számottevően, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Egy szabadnapos rendőr is segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Posa Zsolt főtörzszászlós a Lehel utcában lett figyelmes a lángoló járműre, és azonnal a 70 éves tulajdonos segítségére sietett. Miután a tűz egyre nagyobb lett, először biztonságba kísérte a házban tartózkodó idős asszonyokat, majd a szomszédokkal és egy arra járó autóssal közösen folytatta az oltást. Bár az autó teljesen kiégett, sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a házra, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
2: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
0: Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
3: Köszönjük szépen, ezek voltak a 4 órási hírek, a Best FM-et hallgatják Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. Hello mindenkinek! Ha dolgoznak holnap, akkor azért, ha pihennek holnap, akkor pedig azért siessenek most már hazafelé. Mi örökkel leszünk útközben is, támadunk a legjobb zenékkel, mint a Tame Impala és a Dracula.

0: A Bestet hallgatják itt a 104.6-on, hazafelé. Figyeljenek oda, mert a Budai Neantalon ma délután is működik a Trafibox. Drága profilkép lenne.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Meg önök támogatják a sok-sok infóval, amit küldenek nekünk az utakról, ezért nagyon hálásak vagyunk. Továbbra is írhatnak a 3933-1046-ra, és hívhatnak az 500-540-en is. Dolgozzunk össze ma is a délutáni csúcsforgalomban. És közben szóljanak a legütősebb zenék. Jön Will.i.am és Eva Simons, és a This Is Love.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Hőmérséklet akció az Oázisban. Ezen a hétvégén péntektől vasárnapig minden növény árából annyi kedvezményt kapsz, ahány Celsius fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet a Balmazújvárosi úton.
3: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartuffóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Újra elszabadulnak a lóerők. Újra traktorhúzó verseny Hajdúböszörményben. Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Kupa. Európai versenygépek. Amatőr traktorhúzó verseny. Rengeteg meglepetés. Újra traktor karnevál és felvonulás Hajdúböszörményben. Most hétvégén húz bele velünk. Traktorhúzás.hu.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Gyönyörű, ha tudnád, milyen gyönyörűség.
2: Nem tudnád titokban lefényképezni, hogy én is láthassam.
1: Majd meghalok azért, hogy legyen róla fotóm.
2: Intelligens fiú?
1: Persze, nagyon. Érettségi után a vendéglátó főiskolára megy. Az apja síf.
2: Szia.
1: Viszlát holnap. A fenébe.
3: Nem megtiltottam neked, hogy motorbiciklire ülj?
1: Anyu, bemutatom neked Matthew-t.
3: És bukós isak nélkül.
2: Elnézést, én voltam.
3: Úgy robog, mint egy eszeveszett.
1: Na jó, most jobb, ha lelépsz.
2: Akkor szia. Csókolom.
0: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

ezt a FM Debrecen kedvencei, nálunk szólnak itt a 104.6-on, és vigyázó szemeinket és füleinket most már egyre inkább a kívánság műsorra vetjük, 5-től 7-ig ma is a hallgatóink fogják válogatni a zenéket, és mivel a hétvégén vasárnap újra itthon játszik a Loki az NB1-ben, ezért természetesen egy kis ajándék is lesz. A dalkérők között sorsolunk majd egy páros belépőt, ahogy szoktuk, vasárnapra a DVSC Nyíregyháza meccsre, a nagy keleti rangadó. Szóval, hogyha dalt kérnek, akkor jegyet is nyerhetek, ahogy azt szoktuk ilyenkor. Én már elkezdeném gyűjteni a kéréseket. Jó, ha már tudják, hogy mit szeretnek hallani, akkor hajrá, az 500-540-en hívhatnak. Adják le a rendelést minél hamarabb. 500-540, 5 órától ma is kívánságműsor. De persze

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, 3 perc múlva lesz 3:45. Na, ha már az előbb szóba került, hogy a kívánság műsorban ma is lehet majd Loki egyet nyerni, akkor beszéljünk is egy kicsit a hétvégi meccsről. Az ősi riválist fogadjuk az NB1-ben vasárnap 17:30-tól DVSC Nyíregyháza. Aki mondjuk kint volt tegnap a konferencialiga meccsen, azt tudja, hogy a szurkolók már tegnap elkezdtek hangolni egy kicsit. Szóval vasárnap lesz a meccs, előtte, ahogy az lenni szokott, lesz Match Day Festival a Red and White-nál. A 13:30-tól várják majd a szurkolókat, kajapia, hangos zene, maga a mérkőzés pedig 17:30-kor kezdődik. És a stadion környékén vasárnap reggel 7-től este 9-ig lesznek most forgalomkorlátozások a szokásos módon. Egyébként a dvsc.hu oldalon minden fönt van. Kérjenek dalt a kívánság műsorba, és nyerjék meg a belépőjüket. Az 500-540-en tudnak hívni. Én pedig indítom a Rasmus dalát. Ez az In the Shadows.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: A Best FM-et hallgatják, ez itt a 104.6, és akkor egy közös visszaszámlálás jöhet. 3, 2, 1, és most kezdődik a mai kívánság műsor. A következő két órát átadjuk önöknek, a hallgatóink fogják válogatni a jobbnál jobb zenéket. 39 33 104.6, ide írni lehet, az 500-540-en hívhatnak, és még Loki jegyet is nyerhetnek a végén. Mi kell még? Teddy Swims-el kezdünk egyébként.

0: mindjárt jön tőle a The Door. Best FM kívánság műsor, este 7-ig. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltréd Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
0: Reklámot hallottak.
5: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak. Veszélyben a kőrisfák, átmeneti enyhülésre számíthatunk ma az időjárásban. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, terült ki egy hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Két ember életét követelő vasúti munkabaleset miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy építésvezető ellen. A tragédia 2023. novemberében történt egy Debrecen melletti vasúti átjáróban, ahol két munkást elsodort egy motorvonat. Az ügyészség szerint az építésvezető súlyos mulasztásokat követett el, nem jelentette be a munkát a vasúttársaságnál, nem kért belépési engedélyt a dolgozóknak, és nem gondoskodott szakfelügyeletről sem. Emiatt a vonat sebességét sem korlátozták, a mozdonyvezető pedig nem tudott a munkavégzésről. A két munkás a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette. Az építésvezető ellen vádat emeltek, az ügyészség felfüggesztett fogház és pénzbüntetést indítványozott, közölték. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Derek-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
6: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
5: Ma már záporra, zivatarra is számíthatunk, több adagban érkezhet csapadék Debrecenbe, és a környéken is számíthatunk esőzésre. 34 fok lesz a legtöbb, a következő napokban pedig csapadék ugyan nem lesz, de maradnak a 35 fok alatti csúcsértékek. Éjszakára 21-20 fokig hűlhet le a levegő, továbbra is magas lesz az UV-sugárzás. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.
0: És most
1: indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balogh István Vilmos.
7: Hello! az üzleti modellünket ismerik, hogyha dalt kérnek itt a kívánság műsorban, akkor a végén megnyerhetik a belépőjüket a vasárnapi Loki meccsre, a Nyíregyházát fogadjuk az NB1-ben. Írjanak a 30-933-104-6-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-es Best FM forró dróttól. És akkor kezdhetünk? Jön például Robbie Williams és az Angels, ezt a dalt ma Edith kértem, és a szerelmének Zsoltinak küldi. Előtte egy magyar kedvenc, a Honeybee-től a Maradok, ezt ma Mónika kérésére fogjuk meghallgatni. És ahogy mondtam, a kívánság műsor Teddy Swims dalával nyitjuk, jön tőle a The Door. Na, kinek szól ez a dal? Haló, szia!
8: Sziasztok, Tibi vagyok. Akkor ez a dal szóljon Ancsának, azzal az üzenettel, hogy holnap reggel megyek érte.
7: Na, hova, mi lesz a program?
8: Strandolni megyünk. Hát pihenés, kikapcsolódás.
7: Hát mi más, arról kell szólnia a hétvégének. Oké, rendben van, jó pihenés nektek.
8: Köszönöm, sziasztok.
7: És akkor Teddy Swims nyitja az ajtót, és a mai kívánság visort.

0: 104.6-ot hallgatják. A kívánság műsor elindult, az ön kérését várom. A 3933-1046-ra lehet írni, az 500-540-es forró dróton pedig hívhatnak, és élőben is megbeszélhetjük, hogy miben segíthetek önöknek. Például Enikő azt írja, hogy sziasztok, én a férjemnek szeretnék küldeni egy jó kis dalt, dolgozik szegény elég sokáig, hát ha ezt feldobja, a Tóth Abigail Rabmadár, intézem nektek a dalt nem sokára. És a vonalban is itt van velünk Levente. Szia, hallgatlak!
1: Szia! A barátnőm kedvence Bruno Mars. Úgyhogy tőle kérek egy dalt.
0: A barátnőttől?
1: Nem! Bruno-tól kérek.
0: Jó, rendben van, csak hogy biztosan értsük. Mit üzensz a barátnődnek? Vagy Bruno Marsnak?
1: Üzenem neki, hogy szeretem őt.
0: Oké, rendben van. A Loki egy mennyire hoz tűzbe téged?
1: Hát nem leszünk itthon vasárnap sajnos. No. De azért hajrá, Loki!
0: De azért hajrá, rendben van. Jó, hát akkor odaadjuk másnak egyet, akinek jobb helyen lesz, aki fel is használja. Bruno Mars pedig jön mindjárt. Köszi!
1: Köszönöm szépen!
0: Ez a Best Kívánság műsora.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
4: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
3: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
4: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
3: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
4: Tudod mit? Csináljuk!
5: 4D futóműállítás Autodrom, Szoboszlói út 50.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
7: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
8: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
9: Cívisbeton.hu.
8: A megbízható alap.
10: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Ma is kívánság műsor 5-től 7-ig, hogy még izgisebb legyen, természetesen nyerhetnek is. Két belépő a vasárnapi Loki meccsre, hát nem valami fényesen szerepel a csapat most a bajnokságban, de hát azért a Nyíregyháza elleni meccs, az mégiscsak a Nyíregyháza elleni meccs, úgyhogy a Best FM vendégeként lehetnek ott, ha dalt kérnek. A 39-33-104-6-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak. Például Milán írja, sziasztok, Szilvinek szeretnék küldeni egy Nickelback számot, hogy melyiket azt rátok bízom, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik és szeretem őt. A Nickelback és a When We Stand Together, én ezt választottam nektek, ha megfelel, hamarosan játszom is. Viszont előtte ki van a vonalban, halló!
1: Hello, Szandi vagyok.
0: Szia, parancsolj.
1: Számot szeretnék kérni.
0: Igen?
1: A Pannoniát kérem.
0: Jó.
1: Magamnak és mindenkinek, aki dolgozik holnap.
0: No. Neked mennyit kell dolgoznod holnap?
1: Rendes, normális munkanap lesz holnap. Reggel 8-tól 5-ig.
0: Nem vagy tőle túl boldog, úgy hallom.
1: Hát nem vagyok.
0: Na hát, így a kedvenc dalodra egy kicsit könnyebb lesz. Jön a Pannonia, jó? Köszi!
1: Köszönöm, szia!
0: Este 7-ig tart a kívánság műsor. Itt a Best-en.

0: FM mai kívánság műsora. A kedvenc daluk mellé vihetik a Loki jegyet és a vasárnapi Nyíregyháza elleni bajnokira lehet két belépőt nyerni, hogyha dalt kérnek. Úgyhogy hívjanak, írjanak!
1: A te zenét szólt már!
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Jocó, mindjárt a te dalod szól, a Zanzibár és az Ilyen az élet. Viszont előtte itt van a Coldplay és Beyoncé közös dala, a Hymn for the Weekend, amit egyrészt Anett kérésére játszunk, másrészt pedig még kinek szól ez a dal. Szia!
3: Szia, Gábor vagyok. Ez szóljon a családomnak, a feleségemnek és a fiamnak, Dávidnak. Szeretem őket, és akár nyerünk egyet, akár nem, mi megyünk a meccsre vasárnap.
0: Na ez a helyes hozzáállás, jól van.
3: Nem csak akkor kell szurkolni, amikor jól megy a csapatnak, sőt, most kell igazán.
0: Így van, oké, hát akkor rád mindenképpen számíthatnak a lelátón, azért benne vagy a sorsolásban is. Így eljegyel mégiscsak más. Hajrá Debrecen, köszönöm, hello, hello.
3: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Ez a Best mai kívánság műsor, amiben tehát

0: telhet el a nap kívánság műsor nélkül. Ez itt a Best FM a 104.6-on. Este 7-ig önök válogatják a zenéket, ahogy szoktuk ilyenkor. És az ajánlatunk is érvényes. A végén tartunk egy nagy sorsolást a dalkérők között. Gazdát keresünk egy páros Loki jegynek. Vasárnap az NB1-ben itthon játszunk. A Nyíregyházát fogadja majd a csapat. Megnyerhetik a beugrójukat, ha dalt kérnek. A 3933-1046-ra várom az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig hívhatnak is a legbátrabbak. Jani kérésére Avril Lavigne énekel nem sokára, jön majd tőle a Girlfriend, a vonalban pedig Gyöngyi, szia, hallgatlak!
1: Ja, Hentől a Szandalát hírem.
0: Küldjük is valakinek?
1: Igen.
0: Mégpedig?
1: Tibinek, Latusnak, Reginek és Fruzsinak küldöm.
0: Na akkor hadd szóljon, Hen és a Szandala a Besten.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Hogyan tudnék élni nélkülem?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Egy éve vezették be a zónás parkolási rendszert Debrecenben. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. A nagy hőségben is fontos a véradás. Hozom a részleteket, Ármán Ivi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Enyhítette a parkolási gondokat a zónás parkolási rendszer Debrecenben, melyet egy éve vezettek be a belvárosban is, a lakótelepeken is. A debreceni lakcímmel rendelkezők továbbra is két ingyenes a lakóhelyük környékére érvényes parkolóbérletet igényelhetnek. Az öt parkolási zónára osztott rendszer célja az volt, hogy gyorsabban cserélődjenek a belvárosi parkolóhelyek, miközben a lakótelepeken könnyebben találjanak helyet az ott élők. A belvárosi piros zónában továbbra is legfeljebb 3 órán át lehet parkolni. Népszerűvé vált a kedvezményes napi parkolóbérlet is, amely 4 órás parkolási díjért egész napos várakozást biztosít az adott zónában. Emellett egyre többen választják az online bankkártyás vagy mobiltelefonos fizetést, miközben a készpénzes parkolás aránya folyamatosan csökken. Foglalta össze a De Hír. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
5: A nagy hőségben is kiemelten fontos a véradás. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálata jövő héten is több hajdúbihari helyszínen szervez véradást. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdunánáson is várják az önkénteseket. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig meghaladja az 50 kg-ot. A véradás személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya is szükséges. A pontos helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátószolgálat honlapján érhetők el. Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
8: Köszönjük szépen a híreket! És akkor vissza a lényekhez. Best FM kívánság műsor, ahol Loki jegyet is nyerhetnek a dalkérésükkel, a vasárnapi Nyíregyháza elleni meccse nyerhetik meg a beugrójukat, ha írnak a 39-33-104-6-ra, vagy ha hívnak az 500-540-en. Intézem is a kéréseket, mert van sok, hál' Istennek. Janó írja például, sziasztok, Ronitól az Árva fiút szeretném meghallgatni a szerelmemmel, Emesével. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt. Ennek nem lesz akadálya. És a vonalban pedig itt van velünk Katalin, szia!
9: Szia! Egy pörgős számot szeretnék kérni a kollégáimnak a Revolt Kft-hez, hogy hurrá, holnap is találkozunk.
8: Ó, ezek szerint akkor dolgoztok holnap is.
9: Hát igazából csak fél napot, de be kell menni, igen.
8: Hát akkor szóval, hogy valahogy csak túlélitek, mit leszünk nektek a háttérben sok jó zenével. Például akkor most pörgős dalként küldöm nektek az Álnoter dalát. Mi a Talk to You, jó?
9: Köszönöm, nagyon jó lesz.
8: Szuper, már is szól. Egyébként ezt a dalt kérte tőlünk István is. Best FM, kíván segmisor, este 7-ig.
4: A

0: 95.6 Best FM. Ez a mai kívánság műsor. Ehhez szükségem van önökre is. Kérjenek dalokat a 3933-1046-ra. Várom az SMS és Viber üzeneteket, de ha tehetik, akkor inkább csörögjenek ide, hívjanak fel.
1: A Best FM kívánság vonala 500-540.
0: És ha dalt kérnek, akkor ugye benne vannak a sorsolásban is. A végén két Loki jegyet sorsolunk majd a vasárnapi meccsre. Aki biztosan benne van már a sorsolásban, az például Sanyi, az ő kérésére jön majd a Queen-től a Bohém Rapszódia. A vonalban pedig Szilvi, szia!
2: Sziasztok, jó estét! A Parnógrasztól lehet dalt kérni?
0: Hogyne! Mondjuk, ha már nem szédülök.
2: Tökéletes lesz. Az unokatestvéremnek küldem szülinapjára. És Isten éltesse! So

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
4: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
3: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
4: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
3: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
4: Tudod mit? Csináljuk!

0: Ebben nekem örökkére csorog a véremben.
1: Ez a Best FM a 104.6-on. Minden változik, de az változatlan, hogy 5-től 7-ig minden este kívánság műsor itt nálunk. 39-33, 104-6 és 500-540, ezek is változatlanok. Kérjelek dalokat, mert a dalkéréssel ugyebár még a jegyüket is megnyerhetik a vasárnapi meccsre. A labdarúgó NB1-ben a Nyíregyházát, az ősi riválist fogadja majd a DVSC. Itt a Besten pedig mindjárt fogadjuk a Nirvanát, jön a Smells Like Teen Spirit, a nagy klasszikus, Dóri küldi a barátnőinek, és itt van velünk Gergő is a vonal végén. Hallgatlak, szia!
2: Csókolom, a Szomorú Samurájt kérem az apukámnak, és üzenem neki, hogy szeretem. Köszönöm!

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-545.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: ezt fel a 104.6-on a mai kívánság műsort hallgatják, kérjék a kedvenc dalukat, és vigyék el az ajándékot. Két belépő a vasárnapi Loki meccsre, az NB1-ben a Nyíregyházát fogadjuk, hát az mindig az egyik legfontosabb meccs a szurkolók szempontjából, legyenek ott a Best FM vendégeként, és szurkolják ki a győzelmet. Ehhez csak dalt kell kérni, 39-33-104-6 az SMS és Viber számunk, az 500-540-en pedig föl is lehet hívni bennünket. És közben pedig olyan jó zenék a láttáron, mint például a Two Unlimited és a No Limit, ezt a régi nagy kedvencet Imre kérte a régi szép idők emlékére, de ha minden igaz, a vonalban is várakozik valaki türelmesen.
1: Na, szia, Viri Molnár Sándor vagyok. Egy dalt szeretnék kérni, nem tudom a címét, az előadóját, de biztos, hogy
0: tudod. Úgy nehéz lesz.
1: Ugye nem bántod meg, ez a refrén. Ez
0: hát az most volt a kívánság műsor előtt
1: most sem. Most volt,
0: nem tudom, még egyszer
1: lejátszani. Legyen egy republik.
0: Legyen egy republik. Gyorsabbat, lassabbat.
1: Nagy kőzuhan.
0: Kinek küldöd?
1: Na, köszönöm szépen a feleségemnek. Mindenki azt mondja, hogy szereti a feleségét, a férjek feleségüknek küldenek dalokat. Én akkor most imádom őt.
0: Az egy foka még erősebb. Oké, okay, rendben van. Köszönöm. Focival hogy álltok így családilag?
1: Kevésbé szeretjük, ugye én szívesen átengedem másnak, aki szeretne elmenni.
0: Jó, rendben van, oké. Okay. Olyannak adjuk, aki biztosan felhasználja.
1: Így van.
0: Meg köszi. A dal viszont csak a tiétek.
1: Köszönöm, fiatal.
0: Szia. A Republik és a Nagy Kőzuhan, tényleg rég hallottuk, éppen ideje elővenni.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó napot kívánok! Zenét szeretnék kérni. A családomnak küldeném Horváth Tamástól bármilyen számot. Nagyon puszilom őket, és kitartást ebbe a melegbe nekik.

0: Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jati vagyok, szia. Képzeld el, nagy ünneplés előtt állok.
0: Na, mi történik? Születésnap?
2: Volt. Nem, hát az már elmúlt 3-4 napja. Elég is volt kiheverni.
0: 8 napon belül még érvényes. Boldog szülinapot.
2: Egyértelmű. Hát, a 71-et megrúgtam.
0: Az még 72 sincs, ne aggódj.
2: Igen, de ezután jön a 72. És ma meg a volt mennyasszonyomnak a névnapja van, Ivoja.
0: És teljetesse.
2: És kérhetnék egy számot. Én a kis angyalomat szeretném hallani, a nejem utája, és hogy érezze, hogy azért valami összeköt bennünket.
0: Jó, hát ő érteni fogja biztos a gondolatmenetet. Rám meg nem tartozik.
2: Nehéz az én gondolatmenetet.
0: Én csak játszom a dalt nektek. Köszönöm.
2: Hello, szia.
3: Úgy hallgassaj az eső, suhanál.

0: 4-6-on. Ó, már el is múlt 7 óra, úgyhogy sajnos be kell fejeznünk a mai kívánság műsort. Nyilván, ahogy az Ledi szokott, kérés az még bőven lenne itt, csak hát az időnk elfogyott, pedig még egy nagyon fontos dolgunk van. A 2 Loki jegyet át kell adnunk a jogos tulajdonosának. Én már itt közben előre dolgoztam, és kisorsoltam a nyertest, akit föl is hívunk gyorsan.
1: Halló, tessék!
0: Halló, szia, itt a Best FM Rádió!
1: Szia! Hello.
0: Első kérdésem, hallottad a dalodat, amit kértél tőlünk a kívánság műsorban?
1: Igen, köszönöm szépen!
0: Szuper, akkor célba ért. De amiért valójában hívtalak téged, szerintem sejted. Gréti, gratulálok, téged sorsoltalak ki, téd a 2 belépő a vasárnapi meccsre. Gratulálok.
1: Nagyon jó, bíztam benne, hogy sikerül.
0: Na hát, figyelj, minden így jöjjön be, én ezt kívánom neked. Ugye 2 belépő vasárnap estére, az NB1-ben a Nyíregyházát fogadja a DVSC, ez egy igazi presztízs meccs vasárnap 17:30-tól. Tippelsz nekünk, hogy mi lesz a meccsen?
1: Nagyon jó, hát igazából nem magamnak akartam nyerni, hanem a férjemnek,
0: aha,
1: hogy ezt tőle kellene megkérdezni.
0: Ő a szakértő akkor a családban, de azért kimész fel a meccsre?
1: Még az is lehet.
0: Szerintem ne hajt ki. Jól van, jó szurkolást nektek, gratulálok a belépőkhöz.
1: Oké, köszönöm.
0: 2 belépő, tehát átadva, sok Best FM hallgató lesz a lelátón. Most is gratulálunk mindenkinek, aki már nyert jegyet, köszi mindenkinek, aki kér dalokat a kívánság műsorban. Én pedig már elköszönök. Ciao, vigyázzanak magukra.
2: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben. Egy szabadnapos rendőr segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben a ponthatárok után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után jelentősen megélénkült az albérletpiac. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 47%-kal nőtt az egyik országos ingatlanportál adatai szerint. Azt írják, miközben országosan csak mérsékelten emelkedett a kereslet, a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben erőteljesebb mozgás látható. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet továbbra is jelen van, de főként azokban a városokban koncentrálódik, ahol jelentős felsőoktatási intézmény működik, és korlátozottabb a megfelelő áru albérletek kínálata. Debrecenben augusztus elején a kiadó lakások medián bérleti díja 220 000 forint körül alakult. A ponthatár hirdetés utáni első napokban a bérleti díjak még nem változtak számottevően, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Egy szabadnapos rendőr is segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Posa Zsolt főtörzszászlós a Lehel utcában lett figyelmes a lángoló járműre, és azonnal a 70 éves tulajdonos segítségére sietett. Miután a tűz egyre nagyobb lett, először biztonságba kísérte a házban tartózkodó idős asszonyokat, majd a szomszédokkal és egy arra járó autóssal közösen folytatta az oltást. Bár az autó teljesen kiégett, sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a házra, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
4: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
2: Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.

0: is the answer.
1: FMN. Online. Mobilon. Ahol csak jól esik.
2: Mindig veled. A Best FM.
3: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak. Veszélyben a kőrisfák, átmeneti enyhülésre számíthatunk ma az időjárásban. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, terült ki egy hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoribbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. 2 ember életét követelő vasúti munkabaleset miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség egy építésvezető ellen. A tragédia 2023. novemberében történt egy Debrecen melletti vasúti átjáróban, ahol 2 munkást elsodort egy motorvonat. Az ügyészség szerint az építésvezető súlyos mulasztásokat követett el, nem jelentette be a munkát a vasúttársaságnál, nem kért belépési engedélyt a dolgozóknak, és nem gondoskodott szakfelügyeletről sem. Emiatt a vonat sebességét sem korlátozták, a mozdonyvezető pedig nem tudott a munkavégzésről. A 2 munkás a balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy később életét vesztette. Az építésvezető ellen vádat emeltek, az ügyészség felfüggesztett fogház és pénzbüntetést indítványozott, közölték. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisorontó karcsú díszbogár 2 példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
4: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
3: Ma már záporra, zivatarra is számíthatunk, több adagban érkezhet csapadék Debrecenbe, és a környéken is számíthatunk esőzésre. 34 fok lesz a legtöbb, a következő napokban pedig csapadék ugyan nem lesz, de maradnak a 35 fok alatti csúcsértékek. Éjszakára 21-20 fokig hűlhet le a levegő, továbbra is magas lesz az UV-sugárzás. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.
2: A hírek után... Töltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
1: Stream Top 40.
2: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
1: a Best FM-en.
2: Stream Top 40. A 40.

0: a legtöbben kerestetek rá ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája. A letöltéseitek alapján. 36.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 28.

0: Prime Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.

0: legtöltőbb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 24.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
0: 22.

trendet. Stream Top 40. A Best FM vadonatúj slágerlistája a szene letöltések alapján. 21.

0: Egy újabb topsláger. Újabb
1: topsláger. A Best FM-en.
0: A Best FM-en. Stream Top 40.
1: Stream Top 40. 20.

0: Top 40.
1: Reklám.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
3: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
2: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
3: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak! Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
2: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
3: Tudod mit? Csináljuk!
1: Reklámot hallottak.
4: Egy éve vezették be a zónás parkolási rendszert Debrecenben. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. A nagy hőségben is fontos a véradás. Hozom a részleteket, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Enyhítette a parkolási gondokat a zónás parkolási rendszer Debrecenben, melyet egy éve vezettek be a belvárosban is, a lakótelepeken is. A debreceni lakcímmel rendelkezők továbbra is két ingyenes a lakóhelyük környékére érvényes parkolóbérletet igényelhetnek. Az öt parkolási zónára osztott rendszer célja az volt, hogy gyorsabban cserélődjenek a belvárosi parkolóhelyek, miközben a lakótelepeken könnyebben találjanak helyet az ott élők. A belvárosi piros zónában továbbra is legfeljebb 3 órán át lehet parkolni. Népszerűvé vált a kedvezményes napi parkolóbérlet is, amely 4 órás parkolási díjért egész napos várakozást biztosít az adott zónában. Emellett egyre többen választják az online bankkártyás vagy mobiltelefonos fizetést, miközben a készpénzes parkolás aránya folyamatosan csökken. Foglalta össze a De Hír. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
5: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
4: A nagy hőségben is kiemelten fontos a véradás. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálata jövő héten is több hajdúbihari helyszínen szervez véradást. Augusztus 10-e és 14-e között Debrecen mellett Derecskén, Berettyóújfaluban, Hajdúszováton, Nyíradonyban és Hajdunánáson is várják az önkénteseket. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig meghaladja az 50 kg-ot. A véradás személyi igazolvány, lakcímkártya és tajkártya is szükséges. A pontos helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetők el. Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.
0: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is
1: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.
1: 18.

0: zeneletöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en. 15.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40. Minden pénteken este 8-tól a Best FM

0: zeneletöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: Minden pénteken este 8-tól.
0: A Best FM-en.
2: Harmadik.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, drágám! Nem tűnsz túl boldognak. Rossz napod volt?
4: Csak a szokásos. Gondok a munkahelyen. Lehet váltanom kellene.
3: Nálunk most több pozícióba is keresnek új kollégákat. Megnézzük együtt a Schaeffler karrier oldalát.
4: Pötyögöm. jobs.schaeffler.com. Nézzük csak. Gépkezelő, CNC megmunkáló, raktáros targoncvezető, karbantartó és termelési csoportvezető. A gyári tapasztalatommal biztosan el tudnék helyezkedni.
3: Akkor mehetnénk együtt a céges busszal, és te is használhatnád a magánegészségügyi szolgáltatást. Ráadásul a fizetés is korrekt.
4: Tudod mit? Csináljuk!
5: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben. Egy szabadnapos rendőr segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Erősödött az albérletkereslet Debrecenben a ponthatárok után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után jelentősen megélénkült az albérletpiac. A kiadó lakások iránti napi érdeklődések száma 47%-kal nőtt az egyik országos ingatlanportál adatai szerint. Azt írják, miközben országosan csak mérsékelten emelkedett a kereslet, a nagy egyetemvárosokban, köztük Debrecenben erőteljesebb mozgás látható. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet továbbra is jelen van, de főként azokban a városokban koncentrálódik, ahol jelentős felsőoktatási intézmény működik, és korlátozottabb a megfelelő áru albérletek kínálata. Debrecenben augusztus elején a kiadó lakások medián bérleti díja 220 ezer forint körül alakult. A ponthatár hirdetés utáni első napokban a bérleti díjak még nem változtak számottevően, ugyanakkor a kínálat szűkösebb, mint egy évvel korábban. Egy szabadnapos rendőr is segített megfékezni egy autótüzet Hajdunánáson. Posa Zsolt főtörzszászlós a Lehel utcában lett figyelmes a lángoló járműre, és azonnal a 70 éves tulajdonos segítségére sietett. Miután a tűz egyre nagyobb lett, először biztonságba kísérte a házban tartózkodó idős asszonyokat, majd a szomszédokkal és egy arra járó autóssal közösen folytatta az oltást. Bár az autó teljesen kiégett, sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a házra, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
7: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
5: Átmeneti enyhülést tapasztalhatunk ma az időjárásban, viszont ma is 30 foknál magasabb értékeket mérhetünk. Elszórtan záporra, zivatarra is számíthatunk. Az előttünk álló hétvégén már nem lesz csapadék, viszont 32-33 foknál legalább nem lesz melegebb. A meteorológusok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, és a hőség megterhelheti a szervezetünket.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

Köszöntjük László nevű hallgatóinkat! A László férfi név, a szláv Vladislav névből fejlődött Ladisló, Lacló, László és László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Rokon név Ulászló. Számos híres viselője van a névnek. Első Szent László magyar király, Almási László pilóta felfedező, Aracki László énekes, Csákányi László és Kabos László színművészek, Cseh László úszó, Dés László zeneszerző, Lőrincsen László író, műfordító, Pap László ökölvívó, és természetesen ön kedves